Tehetségkutatójában indult el, sőt, jutott volna a döntősök közé az Egyesült Államokban, ha ő maga nem lép vissza. Mondván, ő ezt inkább valahogy másképp szeretné elérni. És elérte. Az egész világ ismeri a nevét, ez pedig az aktuális igazi mai slágere Benson Boone-nak. A Beautiful Things, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1-et hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió 1-et hallgatom. Ja, értem az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A következő órában is szenzációs dalokat hozok. Lesz köztük Rádió 1 DJ újdonsággal Metzger Vikitől, de készülök Taylor Swift-tel és Joel Corey-val is. A kezdésben pedig, hát nagyon biztosra megyek. Ray Daltonnal a Blood Running pár perc is érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: A lakosság segítségét kérik a veszélyes kullancsok felderítésében. Az ELKH Ökológiai Kutatóközpont kullancsfigyelő programjában a szakemberek a lakosság bevonásával gyűjtenek adatokat a hazánkban újonnan megjelenő veszélyes fajokról. Ide általában vándormadarak útján érkeznek ezek a fajok. Eredeti élőhelyük Magyarországtól jóval délebre található, ám a klímaváltozás miatt a közép- és észak-európai éghajlat is egyre inkább megfelelő számukra. Mondta rádiónknak Földvári Gábor, az Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének tudományos főmunkatársa.
3: A kullancsfigyelő programunk 2021-ben indult, és azt a célt szolgálja elsősorban, hogy a hazánkba bekerülő, nálunk nem őshonos kullancsfajokra fel tudjunk figyelni. Ezen belül is a hialomma nevű kullancsra vagyunk nagyon kíváncsiak, ezek ugyanis többek között a krími-kongói vérzéses láz vírusát képesek terjeszteni. A lakosság pedig úgy tud segíteni mi munkánkból, hogy a kullancsfigyelő.hu honlapon látható e-mail címre fotókat küld be az általuk készített kullancsokról, illetve magát a példányt is beküldhetik. Az egyik fontos ismertetőjel egyébként ennél a kullancsnál, hogy nagyobb, mint a Magyarországon őshonos kullancsok, 2-3-szor is nagyobb méret, egy ilyen dinnyemag méretű kullancsot kell elképzelni, és viszonylag hosszú és csíkozott lábuk van, gyorsabban szaladnak, mint a közönséges kullancs. Tehát ezeket viszonylag jó tényleg meg lehet különböztetni a hazai kullancsoktól. De most ennek az úgynevezett citizen science vizsgálatnak, azaz közösségi kutatásnak az a nagy előnye, hogy mi kutatók egy sokkal szélesebb körű vizsgálatot tudunk ugye véghez vinni, hiszen az ország bármely pontjáról várunk be információt, a lakosság számára pedig ugye egy információt szolgáltatunk arról, hogy milyen kullancs az, amit talált. Tehát igazából a kullancsfigyelő.hu-n található e-mail címre kérjük a fotókat beküldeni, és ott megtalálható a postacím is, ahova a kullancsokat be tudják küldeni. És azért mondok egy jó hírt is, hogy viszonylag kicsi szerencsére az esélye annak, hogy vírussal fertőzött ilyen hialomma kullancsokat találjunk, ugyanis maguk a vándormadarak, amelyekkel beérkeznek ezek hozzánk, nem tartják fent ezt a krími-kongói vérzéses láz vírusát.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 3 óra után is hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Joel Corey pedig a folytatásban, aki ugye tökéletes Beachbody-val pörög, mindig edz van is edzőterme, és nagyon ideges mindig egy picit, amikor stúdióba kell vonulnia, mert ilyenkor következetesen szinte csak pizzát esznek, meg ilyen fast food dolgokat, nincs idő külön a kajára figyelni, és itt ilyenkor jönnek fel a kilók, amikkel aztán dolgoznia kell, szóval imádja a stúdiózás, de ettől a részétől idézőjelben picit mindig tart, pedig ilyen jó dolgokat készít a stúdióban. Joel Corey Galantis, Stay Longer, itt Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig DJ Metzger Viki, aki minden héten nálunk zenél, az előző mixét is meg lehet találni a Rádió 1.hu-n, és jövő héten is érkezik hozzánk, most viszont egy igazi mai sláger, amit egyébként Nagy Bogival és Miss Mooddal a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is előadtak, most pedig itt a Rádió 1-en hozzák. A nagy kedvenc az Éden, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Taylor Swiftet hozom, akivel kapcsolatban én kifejezetten kíváncsi vagyok, hogy hány meccsre járt, látogat majd el a VB-n, amit ugye a részen az Egyesült Államokban rendeznek, és azért is érdekes ez, mert a párja ugye sportoló, amerikai focit játszik, nem is akármilyen szinten, és kérdés, hogy a klasszik, európai focira mennyire lesznek kíváncsiak. Én viszont imádom ezt a dalát, tehát erre bármikor kíváncsi vagyok. Taylor Swift jön, és az Opelite, ezt indítom a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a következő órában is, elképesztően nagy kedvencek. Már most, amit elárulok, az például Rachel, Where is my husband, vagy éppen Sam Feltől a Heart Like Mine, ami tudja, hogy jön. Hát, és a kezdés, ebben sem csalódunk,

0: Mindjárt indítom az újabb zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Összehasonlították a farkas és a macska kölykök viselkedését. A kutyakölykök hajlamosak spontán utánozni az ember által mutatott egyszerűbb viselkedéseket még akkor is, ha nem kapnak érte jutalmat, míg a macska és a farkas kölykökre ez nem jellemző. Derül ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatóinak új tanulmányából, amely nemrég jelent meg. Az ELTE etológiai tanszékének kutatói három fajt hasonlítottak össze, amelyek a háziasítás és a szocialitás szempontjából is eltérnek. A kutatók arra keresték a választ, hogy vajon ezek a különbségek megmutatkoznak-e abban, hogy milyen mértékben hajlamosak mindenféle képzés és jutalom nélkül is utánozni az emberi viselkedést. A kutatók először azt figyelték meg, hogy az emberi családokban nevelkedő 42 kutya, 39 macska és 8 farkaskölyök hogyan viselkedik egy ismeretlen tárgyal egy idegen szobában, például az orrával vagy a lábával érinti-e meg. Ezután a kísérletvezető egy másik akciót végzett a tárgyal, például ha a kölyök az orrával bökte meg, akkor ő a kezével ért hozzá. A kérdés az volt, hogy vajon a kölyök ekkor leutánozza-e a látott akciót, megérinti-e a tárgyat például a mancsával. A csoport vezető kutatója a közleményben kiemelte, hogy míg a kutyakölykök szinte azonnal ránk néztek, 4-szer, illetve 5-ször tovább tartott, mire a farkas, illetve a macska kölykök figyelme ránk irányult. A kutya és farkas kölykök a tesztek csaknem 70%-ában megismételték a bemutatott viselkedést. A tanulmány megállapította, hogy egyedül a kutyakölykök voltak hajlamosak az emberi demonstrációnak megfelelő testrészükkel utánozni a viselkedést, annak ellenére is, hogy ez nem egyezett az általuk demonstráció előtt spontán használt testrészükkel. A kutatás során megállapították, hogy nem meglepő, hogy csak a kutyakölykökben alakult ki hajlam arra, hogy fokozottan figyeljenek az emberekre és utánozzák a cselekedeteiket, még akkor is, ha erre az adott helyzetben nincs olyan közvetlen motivációjuk, mint például a táplálékszerzés vagy a játék.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, kellemes éjszakát mindenkinek, jó munkát, jó utat, jó bulit, éppen ki mit csinál. Én ebben az órában is teszem a dolgom, és hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül. Meg persze várom az üzeneteket 0620 311 111. A kezdés most a Fastboy, ez a Good Life, amit már is indítok.

0: Azok rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Június 14-e van, és hát nem csak a foci VB az egyetlen dolog, ami elindul, hanem időközben a nyár is elindult, és elindul a fesztivál szezon is. Minden komoly fesztiválon idén természetesen ott leszünk. Ezen a héten az egyik nagy bejelentésünk az volt, hogy a Szeged ifjúsági napokon is tudunk majd együtt bulizni. Ott lesznek a Rádió 1 DJ-k, és ott lesz az a hangulat, amit azt mondom, hogy csak mi tudunk vinni. Én pedig hozom továbbra is az igazi mai slágereket, mert ez a lényeg. Ray, Where is my husband?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy. We were good.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ki az a DJ, aki már 13 évesen elkereskedelmi bizniszt épített, amit 15 évesen el is tudott adni? Ő Sam Feld. Ilyenhez is van érzéke, hát meg ugye a zenékhez. Ez például az igazi mai slágere Sam Feldnek, Rosalinnel közösen. Ez a Heart Like Mine, itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Megvan a Sopron Fest bora. Szinkron úszó képzések indulnak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megvan a Sopron Fest bora. Az anonim kóstoláson a Wine Life borászat Zenit 2025 bora nyerte el a címet. A friss, reduktív, szárazfehér bor a fajta üdegyümölcsös karakterét mutatja meg. A győztes bor nem csak az ízével különleges, a palack címkéjét a Munkácsi díjas képzőművész Evzámbó István tervezte. A különleges palack hamarosan elérhető lesz a Soproni Turinform üzletében. Alig változtak a bérleti díjak Győr-Moson-Sopron vármegyében. A háttérben az látszik, hogy az élénkülő kereslettel párhuzamosan az elmúlt évekhez képest rendkívül széles kínálat alakult ki az utóbbi időszakban. Soproni civil szervezeteknek tartott sajtóreggelit a Kisalföldi Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány. A jelenlévők bemutathatták tevékenységüket és programjukat, így a szélesebb nyilvánosság is megismerheti őket. Győr-Moson-Sopron vármegyében egyre több civil szervezet jelentkezik a hasonló eseményekre, mondta a rádiónknak Iváncsics János, az alapítvány ügyvezetője.
3: Úgy veszük észre, hogy egyre inkább odafigyelnek a civilek arra, hogy eljöhessenek erre a rendezvényre, és próbálják kihasználni ezt a lehetőséget, hisz úgymond ez egy ingyen reklám lehet a civil szervezetek programjai számára. Most a mai napon 8 civil szervezet jelentkezett be erre a sajtóreggelire, legutóbb ennek a fele volt nagyjából, úgyhogy látszik, hogy az érdeklődés egyre inkább megvan. Győrben kezdtük egyébként, és ott már mondhatom, hogy komolyabb hagyományokra tekinthetünk vissza, és ott is nagyon népszerű, és pont az ottani pozitív tapasztalat miatt gondoltuk azt, hogy akkor legyen Sopronban és Moson-Magyaróváron is. És egyelőre úgy tűnik, hogy ez egy pozitív dolog a civil szervezetek számára.
2: Szinkron úszó kurzusok indulnak Sopronban. A nyári strandolási szezon előtt szeretnék felhívni a családok figyelmét egy olyan mozgásformára, amely az úszást kiegészítve fejleszti a gyermekek vízbiztonságát és koordinációját, mondta Turi Andrea, a Szinkron Sopron SE edzője. Júliusban 13 és 17, valamint 20 és 24 között három különböző tudásszintű és életkornak megfelelő kurzust hirdetnek, amelyre 5 éves kortól várják a gyerekek jelentkezését.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
2: Meg hidegfront hatására napközben egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, helyenként heves viharok, felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati északnyugati szél, a legmelegebb órákban 26 fok körül alakulnak a maximumok, viszont a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaesett a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyűszerkezetes. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: A lakosság segítségét kérik a veszélyes kullancsok felderítésében. Az ELKH Ökológiai Kutatóközpont kullancsfigyelő programjában a szakemberek a lakosság bevonásával gyűjtenek adatokat a hazánkban újonnan megjelenő veszélyes fajokról. Ide általában vándormadarak útján érkeznek ezek a fajok, eredeti élőhelyük Magyarországtól jóval délebre található, ám a klímaváltozás miatt a közép- és észak-európai éghajlat is egyre inkább megfelelő számukra. Mondta rádiónknak Földvári Gábor, az Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének tudományos főmunkatársa.
5: A kullancsfigyelő programunk 2021-ben indult, és azt a célt szolgálja elsősorban, hogy a hazánkba bekerülő, nálunk nem őshonos kullancsfajokra fel tudjunk figyelni. Ezen belül is a hialomma nevű kullancsra vagyunk nagyon kíváncsiak, ezek ugyanis többek között a krími-kongói vérzéses láz vírusát képesek terjeszteni. A lakosság pedig úgy tud segíteni mi munkánkból, hogy a kullancsfigyelő.hu honlapon látható e-mail címre fotókat küld be az általuk készített kullancsok, illetve magát a példányt is beküldhetik. Az egyik fontos ismertetőjel egyébként ennél a kullancsnál, hogy nagyobb, mint a Magyarországon őshonos kullancsok, 2-3-szor is nagyobb méret, egy ilyen dinnyemag méretű kullancsot kell elképzelni, és viszonylag hosszú és csíkozott lábuk van, gyorsabban szaladnak, mint a közönséges kullancs. Tehát ezeket viszonylag jó tényleg meg lehet különböztetni a hazai kullancsoktól. De most ennek az úgynevezett citizen science vizsgálatnak, azaz közösségi kutatásnak az a nagy előnye, hogy mi kutatók egy sokkal szélesebb körű vizsgálatot tudunk ugye véghez vinni, hiszen az ország bármely pontjáról várunk be információt, a lakosság számára pedig ugye egy információt szolgáltatunk arról, hogy milyen kullancs az, amit talált. Tehát igazából a kullancsfigyelő.hu-n található e-mail címre kérjük a fotókat beküldeni, és ott megtalálható a posta cím is, ahova a kullancsokat be tudják küldeni. És azért mondok egy jó hírt is, hogy viszonylag kicsi szerencsére az esélye annak, hogy vírussal fertőzött ilyen hialoma kullancsokat találjunk, ugyanis maguk a vándormadarak, amelyekkel beérkeznek ezek hozzánk, nem tartják fent ezt a krími-kongói vézéses láz vírusát.
0: Az egészségperceket hallották.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
6: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és most egy nagyon jó dal, én imádom, Kashmir-t, aki ugye amerikai, de indiai gyökerekkel is ez a dalon hallatszódik is. Szerintem szuper lett. Kashmir.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ma már egy kicsit kevesebb eső elvileg mindenhol, ahol tegnap esett is, de olyan 23-24 fok továbbra is. A jövő hét viszont már 26-28 fokkal startol. A következő 30 perc pedig ezzel az igazi mai slágerrel St. John és a Roses. A hírek után indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Összehasonlították a farkas és a macska kölykök viselkedését. A kutyakölykök hajlamosak spontán utánozni az ember által mutatott egyszerűbb viselkedéseket még akkor is, ha nem kapnak érte jutalmat, míg a macska és a farkas kölykökre ez nem jellemző. Derül ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatóinak új tanulmányából, amely nemrég jelent meg. Az ELTE etológiai tanszékének kutatói három fajt hasonlítottak össze, amelyek a háziasítás és a szocialitás szempontjából is eltérnek. A kutatók arra keresték a választ, hogy vajon ezek a különbségek megmutatkoznak-e abban, hogy milyen mértékben hajlamosak mindenféle képzés és jutalom nélkül is utánozni az emberi viselkedést. A kutatók először azt figyelték meg, hogy az emberi családokban nevelkedő 42 kutya, 39 macska és 8 farkaskölyök hogyan viselkedik egy ismeretlen tárgyal egy idegen szobában, például az orrával vagy a lábával érinti-e meg. Ezután a kísérletvezető egy másik akciót végzett a tárgyal, például ha a kölyök az orrával bökte meg, akkor ő a kezével ért hozzá. A kérdés az volt, hogy vajon a kölyök ekkor leutánozza-e a látott akciót, megérinti-e a tárgyat például a mancsával. A csoport vezető kutatója a közleményben kiemelte, hogy míg a kutyakölykök szinte azonnal ránk néztek, 4-szer, illetve 5-ször tovább tartott, mire a farkas, illetve a macska kölykök figyelme ránk irányult. A kutya és farkas kölykök a tesztek csaknem 70%-ában megismételték a bemutatott viselkedést. A tanulmány megállapította, hogy egyedül a kutyakölykök voltak hajlamosak az emberi demonstrációnak megfelelő testrészükkel utánozni a viselkedést, annak ellenére is, hogy ez nem egyezett az általuk demonstráció előtt spontán használt testrészükkel. A kutatás során megállapították, hogy nem meglepő, hogy csak a kutyakölykökben alakult ki hajlam arra, hogy fokozottan figyeljenek az emberekre és utánozzák a cselekedeteiket, még akkor is, ha erre az adott helyzetben nincs olyan közvetlen motivációjuk, mint például a táplálékszerzés vagy a játék.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

0: igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig Bibi Rexa, aki múlt héten egy talkshow-ban járt, megkérdezték, hogy igaz az, hogy ő korábban operaéneklés is tanult, és nemcsak, hogy azt mondta, hogy igen, hanem mutatott is egy részletet ebből is. Nagyon működött a hangja. Ebben a dalban is működik. Bibi Rexa és a New Religion a rádió egyen az igazi mai slágerek között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Közzétették az aszbeszt mérések helyszíneit. Elektromos autótöltővel gazdagodott Sopron. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közzétették annak a 44 soproni helyszínnek a listáját, ahol megtörténtek a vizsgálatok az osztrák aszbesztszennyezés ügyében, írja a Sopron Média. A labor leterheltsége miatt az eredményekre legalább 2 hetet kell várni. Városunk a cselekvési terv részeként minden zárt felülettel nem rendelkező utat pormentesített kálciumkloridos kezeléssel. A szakemberek már dolgoznak azon a hatóságokkal közösen, hogy végleges megoldást legyen a mentesítésre, hangsúlyozta a közösségi oldalán Farkas Ciprián polgármester. Különleges ipari teljesítményű elektromos autótöltővel gazdagodott Sopron városa. Az új berendezés a polgármesteri hivatal flottáját szolgálja majd ki, és egy rangos elismerésnek köszönhetően került a történelmi kulisszák közé. A döntés hátteréről és a technikai részletekről Kovács Ákos, a Moon Marketing igazgatója beszélt.
2: Alapvetően mindig egy évvel korábban a polgármesterek rendezvúján derül ki, hogy ki a következő év nyertese. Idén ugye Sopron város nyerte azt a lehetőséget, hogy az év polgármestere díj keretében adunk egy töltőt. Az, hogy a töltőnek pontosan milyen típusa és hova tudjuk telepíteni, ezt mindig a polgármesteri hivatal és az adottságok határozzák meg. Elindul mindig egy tárgyalás, és az a döntés született, hogy a hivatali gépjárművek töltésére kell egy megoldást találnunk, praktikusan ugye a polgármesteri hivatalba, és ez tökéletesen optimális olyan flottáknak, kisebb cégeknek, akik egy-két autót szeretnének minden napi használatban, de az elérhető legnagyobb sebességgel tölteni.
1: A Soproni Fotóművészeti Kör alakulásának 25. évfordulója alkalmából szervezett fotókiállítást a tagok képeiből a festőteremben. A tárlat július 10-ig tekinthető meg, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között. Kabala állatot keres a soproni Széchenyi István városi könyvtár. Az immár 5 éve működő zöld sarok számára keresik a legmegfelelőbb kabalát, amelyről a látogatók dönthetnek. A könyvtár 5 jelölt közül várja a szavazatokat, a voksolásra személyesen a könyvtárban, valamint a könyvtár Facebook oldalán is lehetőség van június 20-ig.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
1: Meg hidegfront hatására napközben egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, helyenként heves viharok, felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati északnyugati szél, a legmelegebb órákban 26 fok körül alakulnak a maximumok, viszont a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaesett a hőmérséklet.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez Rádió Edit, csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után járunk egy picivel, egy újabb VB-mes startolt, készen furák az időpontok, ezt még szokni kell, Ausztrália, Törökország, ami ugye most kezdett. Én viszont hozom a legnagyobb kedvenceket, az igazi mai slágereket változatosan, és egy jó kis reggeli lendület, most Max-től ez a Kings and Queens, amit indítok.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, ő pedig Katy Perry a folytatásban, aki szerelmes, ami mindig jó, a korábbi kanadai miniszterelnökkel. Úgy tűnik, hogy szintet lépett a kapcsolat, mert hogy a héten konkrétan azt nyilatkozta, hogy ő életem szerelme. És meg is jelentek egyébként közösen egy vörös szőnyeges eseményen, a Tribeca Nemzetközi Filmfesztiválon New Yorkban, aminek egyébként az alapítója Robert De Niro. Ez pedig az igazi mai sláger Katy Perrytől, a Lifetime Summit, már is indítok a Rádió 1-en.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Alig változtak az albérleti díjak Győr-Moson Sopronban. Már nincs tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Alig változtak a bérleti díjak Győr-Moson-Sopron vármegyében. A háttérben az látszik, hogy az élénkülő kereslettel párhuzamosan az elmúlt évekhez képest rendkívül széles kínálat alakult ki az utóbbi időszakban, mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető szakértője. Hozzátette, a több éves horizontont látható kínálatbővülés fékezi a lakbérek további emelkedését. A keresleti oldal mozgatórugója az is lehet, hogy az első lakásvásárlók egy része továbbra is önerő problémával szembesül. A Soproni Fotóművészeti Kör alakulásának 25. évfordulója alkalmából szervezett fotókiállítást a tagok képeiből a festőteremben. Újvári Gábor, a klub vezetője elmondta, a kiállítás egy összegzés az elmúlt 25 évből.
2: A tematikát nem határoztunk meg, igazából ez egy a jelenlévő tagok összegző képeit vonultatja fel az elmúlt 25 év bármely időszakából. Sokszínű a kiállítás, vannak benne dokumentarista képek, vannak benne kortárs kísérletezők, szürrealista vonásokat is fel tudunk fedezni, akár grafikai jellegű tulajdonságokat is láthatunk a képeken.
1: A kiállítás július 10-ig tekinthető meg, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között. Már nincs tűzgyújtási tilalom Győr-Moson-Sopron vármegyében. Az elmúlt időszakban lehullott csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott tűzveszély, olvasható a Nébik közleményében. A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanság következménye, ezért a szervezet arra kéri a lakosságot, hogy továbbra is körültekintően járjon el, különösen erdők közelében és száraz növényzettel borított területeken. Kabala állatot keres a soproni Széchenyi István városi könyvtár. Az immár 5 éve működő zöld sarok számára keresik a legmegfelelőbb kabalát, amelyről a látogatók dönthetnek. A könyvtár 5 jelölt közül várja a szavazatokat, a voksolásra személyesen a könyvtárban, valamint a könyvtár Facebook oldalán is lehetőség van június 20-ig.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
1: Megy hidegfront hatására napközben egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, helyenként heves viharok, felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati északnyugati szél, a legmelegebb órákban 26 fok körül alakulnak a maximumok, viszont a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaesett a hőmérséklet.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a Rádió Edit csak igazi mai sláger, mert Taylor Swift pedig újabb mérföldkőhöz érkezett. A Forbes szerint immár ő a zenetörténet leggazdagabb női előadója. 2026 márciusára ért el a $2 billion a vagyona. Wow! Taylor Swift és az igazi mai sláger az Opel Light a folytatásban. Itt a Rádió Egyen. Szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek!

0: ez a Rádió Egyit csak igazi mai sláger. Megy a telefon, Viber és SMS számunk 0620-311-111, és miközben pörögnek a VB meccsek, én pörgetem az igazi mai slágereket. A következő órában hozom Bibi Rexát, The Kid Leroyt és Justin Biebert, vagy mindjárt a kezdésben Ray Dalton. Az igazi mai sláger a nagy kedvenc, a Blood Running, amivel mindjárt indítok.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Nyári gokart táborok az új Soproni gokart pályán. Vezetési ismeretek, edzőfutamok, játékos versenyek és sok-sok gokartozás. További infók az új Soproni gokart pálya Facebook oldalon.
4: Megnyitott a Georgie's. Képzeld el! Beleharapsz, és az első, amit hallasz, a ropogás. Aztán jön az íz, szaftos, meleg, friss. És tudod, ezt újra akarod. Ez a Georgie's. Rántott csirkecsíkok, burgerek, tortillák, amit újra és újra kívánsz. Sopron, Lakner Kristóf utca 25, az Aldi mellett. A Volton is rendelheted, és mi visszük. Georgie's. Az első falatnál eldől.
5: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
3: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz, felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
6: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
7: Walter Audó Kft. Sopron. Pozsonyi út 57-63.
8: Skoda. Ne a konyhába teljen a vasárnap délelőtt. Bízd a főzést a Harkai Fröccs teraszra. Vasárnapi svédasztalos ebéd két turnusban, korlátlan fogyasztással, csak 5.990 forintért.
9: Csak 5.990 forintért.
10: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árértékarányú szeglemezes tetők bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
11: Bérelj egy szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Tabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Tabu Sopron, ha fontos a helyszín.
12: Alpok Napelem Kft. Sopron. A napelemes rendszerek, elektromos autótöltők, a lakossági és ipari energiatárolók forgalmazója és telepítője. www.napelemsopron.hu
13: www.napelemsopron.hu.
14: Megérkezett a nyár és vele a hűsítő kedvenc. Jöhet egy jeges kávé, vagy inkább kettő.
15: Vagy inkább kettő.
14: Júniusban a Gino cukrászában egy jeges kávé áráért kettőt kapsz. Ne hagyd ki a nyár leghűsítőbb ajánlatát. Nem hallottad rosszul. Jeges kávé, egyet fizet, kettőt kapsz akció. Egész júniusban a Gino cukrászában. Jeges kávé duplán, mert a nyár együtt a legjobb.
1: Reklámot hallottak.
2: Sopron legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
16: Megvan a Sopron Fest bora. Szinkron úszó képzések indulnak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megvan a Sopron Fest bora. Az anonim kóstoláson a Wine Life borászat Zenit 2025 bora nyerte el a címet. A friss, reduktív, szárazfehér bor a fajta üde gyümölcsös karakterét mutatja meg. A győztes bor nem csak az ízével különleges, a palack címkéjét a Munkácsi díjas képzőművész F. Zambó István tervezte. A különleges palack hamarosan elérhető lesz a Soproni Turinform üzletében. Alig változtak a bérleti díjak Győr-Moson-Sopron vármegyében. A háttérben az látszik, hogy az élénkülő kereslettel párhuzamosan az elmúlt évekhez képest rendkívül széles kínálat alakult ki az utóbbi időszakban. Soproni civil szervezeteknek tartott sajtóreggelit a Kisalföldi Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány. A jelenlévők bemutathatták tevékenységüket és programjukat, így a szélesebb nyilvánosság is megismerheti őket. Győrmoson Sopron vármegyében egyre több civil szervezet jelentkezik a hasonló eseményekre. Mondta rádiónknak Iváncsics János, az alapítvány ügyvezetője.
13: Úgy veszük észre, hogy egyre inkább odafigyelnek a civilek arra, hogy eljöhessenek erre a rendezvényre, és próbálják kihasználni ezt a lehetőséget, hisz úgymond ez egy ingyen reklám lehet a civil szervezetek programjai számára. Most a mai napon 8 civil szervezet jelentkezett be erre a sajtóreggelire, legutóbb ennek a fele volt nagyjából, úgyhogy látszik, hogy az érdeklődés egyre inkább megvan. Győrben kezdtük egyébként, és ott már mondhatom, hogy komolyabb hagyományokra tekinthetünk vissza, és ott is nagyon népszerű, és pont az ottani pozitív tapasztalat miatt gondoltuk azt, hogy akkor legyen Sopronban és Moson-Magyaróváron is. És egyelőre úgy tűnik, hogy ez egy pozitív dolog a civil szervezetek számára.
16: Szinkron úszó kurzusok indulnak Sopronban. A nyári strandolási szezon előtt szeretnék felhívni a családok figyelmét egy olyan mozgásformára, amely az úszást kiegészítve fejleszti a gyermekek vízbiztonságát és koordinációját, mondta Turi Andrea, a Szinkron Sopron SE edzője. Júliusban 13 és 17, valamint 20 és 24 között három különböző tudásszintű és életkornak megfelelő kurzust hirdetnek, amelyre 5 éves kortól várják a gyerekek jelentkezését.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
16: Meg hidegfront hatására napközben egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, helyenként heves viharok, felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati északnyugati szél, a legmelegebb órákban 26 fok körül alakulnak a maximumok, viszont a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, majd

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg egyébként Justin Bieber, akinek a gyereke idén-nyáron már 2 éves lesz. Furcsa ebbe is belegondolni. Egyébként, aki meg akarja nézni, hogy hogyan táncol nagyon cukin az apukája zenéjére, az Instáján a Bieber családnak megtalálja. Nagyon jó kis kontentek vannak. Na, ez viszont az újabb nagy kedvenc, az igazi mai sláger picivel 4-1-8 után. Lady Gaga és a The Dead Dance.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Közzétették az aszbeszt mérések helyszíneit. Elektromos autótöltővel gazdagodott Sopron. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közzétették annak a 44 soproni helyszínnek a listáját, ahol megtörténtek a vizsgálatok az osztrák aszbesztszennyezés ügyében, írja a Sopron Média. A labor leterheltsége miatt az eredményekre legalább 2 hetet kell várni. Városunk a cselekvési terv részeként minden zárt felülettel nem rendelkező utat pormentesített kálciumkloridos kezeléssel. A szakemberek már dolgoznak azon a hatóságokkal közösen, hogy végleges megoldást legyen a mentesítésre, hangsúlyozta közösségi oldalán Farte Ciprián polgármester. Különleges ipari teljesítményű elektromos autótöltővel gazdagodott Sopron városa. Az új berendezés a polgármesteri hivatal flottáját szolgálja majd ki, és egy rangos elismerésnek köszönhetően került a történelmi kulisszák közé. A döntés hátteréről és a technikai részletekről Kovács Ákos, a Moon Marketing igazgatója beszélt.
2: Alapvetően mindig egy évvel korábban a polgármesterek randevúján derül ki, hogy ki a következő év nyertese. Idén ugye Sopron város nyerte azt a lehetőséget, hogy az év polgármestere díj keretében adunk egy töltőt. Az, hogy a töltőnek pontosan milyen típusa és hova tudjuk telepíteni, ezt mindig a polgármesteri hivatal és az adottságok határozzák meg. Elindul mindig egy tárgyalás, és az a döntés született, hogy a hivatali gépjárművek töltésére kell egy megoldást találnunk, praktikusan ugye a polgármesteri hivatalba, és ez tökéletesen optimális olyan flottáknak, kisebb cégeknek, akik egy-két autót szeretnének minden napi használatban, de az elérhető legnagyobb sebességgel tölteni.
1: A Soproni Fotóművészeti Kör alakulásának 25. évfordulója alkalmából szervezett fotókiállítást a tagok képeiből a festőteremben. A tárlat július 10-ig tekinthető meg, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között. Kabala állatot keres a soproni Széchenyi István városi könyvtár. Az immár 5 éve működő zöld sarok számára keresik a legmegfelelőbb kabalát, amelyről a látogatók dönthetnek. A könyvtár 5 jelölt közül várja a szavazatokat, a voksolásra személyesen a könyvtárban, valamint a könyvtár Facebook oldalán is lehetőség van június 20-ig.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
1: Megy hidegfront hatására napközben egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, helyenként heves viharok, felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati északnyugati szél, a legmelegebb órákban 26 fok körül alakulnak a maximumok, viszont a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaesett a hőmérséklet.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyűszerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Elindult a foci VB, van, aki ennek nagyon örül, és hát van, aki nem annyira. Viszont hát azért egész furcsa időpontokban vannak a meccsek, amit még szoknunk kell. És óriási pénzek pörögnek, a FIFA idén összesen 871 millió dollárt osz szét a különböző szövetségeknek, a díjazásból pedig 50 milliót fog kapni a döntő győztese, a vesztese 33 milliót, a bronzérmes 29, a negyedik pedig 27 milliót, de a legjobb 8 között búcsúzó válogatottak is 19 millió dollárral, a 8 döntőben kiesett csapatok pedig 15 millióval vigasztalódhatnak. Egy csomó érdekesség még a Radio 1.hu-n, a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 8-tól ma is jönnek Balázsék, a Balázsék Weekenden, holnap pedig reggel 6 órától friss műsor. Most pedig egy újabb nagy kedvenc, amivel én készültem. Szerintem ennek örülni fogunk. Sam Feld, Rosalind, Heart Like Mine, amit indítok. Király Tamást hallottátok. További szép napot és jó rádiózást!

0: guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jyszknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy online a jyszk.hu.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: A világ Szegeden találkozik.
5: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál, Szeged ifjúsági napok.
4: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
5: a világsikerű Bastille,
4: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee,
5: és a legnagyobb hazai együttesek.
6: Június 15-én bérletárforduló.
7: Szín.org.
1: Reklámot hallottak.
8: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Még hiányzik pár növény a kertből, vagy most álmodod meg az egészet? Az Éderkertben minőségi növények, hatalmas választék és szakértő segítség vár. Éderkert. Keresd minket Sopron és Kóp háza között a 84-es főúton, vagy az éderkert.hu oldalon.
10: Az egészségben nincs fél megoldás. Triton Life Aqua Medical Center. A vizsgálattól az eredményig mindent lefedünk. Egyszerűen, gyorsan, professzionálisan. Sopron első magándiagnosztikai központja. MRI, ultrahang, labor és számos szakorvosi magánrendelés. Triton Life Aqua Medical Center. Részletek és bejelentkezés 99-200-400.
11: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
12: Lehet is.
11: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
12: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
11: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
13: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
14: Váratlan kiadás, sürgősen pénzre van szükséged. A Sopron aranya segít. A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpontegyeztetéssel akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron aranyát. Magyar utca 2.
15: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
16: Masszőr, gyógytornász, gyógypedagógus vagy személyi edző vagy? Vagy csak van egy vállalkozói ötleted 580 négyzetméterre? Most itt a lehetőség. Sopronban a Győri út 48/A alatt az igényekhez kialakított környezetben kínálunk helységeket sokféle célra, 2x580 négyzetméteren. Csatlakozz hozzánk és építsd nálunk a praxisodat, karrieredet. Jelentkezés 0630 650 4750. Egy hívást megér.
17: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, tolóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
18: Legyen a konyha az otthonod szíve. Tervezd meg új konyhádat nálunk. 3D látványtervezés, beépített gépek, mosogatók, vasalatok, személyre szabva. Német Konyha Stúdió, Kapuvár, Szent István Király út 2.
19: www.németkonyhastudio.hu.
18: Térj be hozzánk, és tervezzük meg együtt álmaid konyháját.
4: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
6: 0670 50 48 755.
4: További infók a dugulás elhárítás Sopron és környéke Facebook oldalon és a Sopron kötőjel dugulaselhárítás.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
8: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
0: Alig változtak az albérleti díjak Győr-Moson Sopronban. Már nincs tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Alig változtak a bérleti díjak Győr-Moson-Sopron vármegyében. A háttérben az látszik, hogy az élénkülő kereslettel párhuzamosan az elmúlt évekhez képest rendkívül széles kínálat alakult ki az utóbbi időszakban, mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető szakértője. Hozzátette, a több éves horizonton látható kínálatbővülés fékezi a lakbérek további emelkedését. A keresleti oldal mozgatórugója az is lehet, hogy az első lakásvásárlók egy része továbbra is önerő problémával szembesül. A Soproni Fotóművészeti Kör alakulásának 25. évfordulója alkalmából szervezett fotókiállítást a tagok képeiből a festőteremben. Újvári Gábor, a klub vezetője elmondta, a kiállítás egy összegzés az elmúlt 25 évből.
7: Tematikát nem határoztunk meg, igazából ez egy a jelenlévő tagok összegző képeit vonultatja fel az elmúlt 25 év bármely időszakából. Sokszínű a kiállítás, vannak benne dokumentarista képek, vannak benne kortárs kísérletezők, szürrealista vonásokat is fel tudunk fedezni, akár grafikai jellegű tulajdonságokat is láthatunk a képeken.
0: A kiállítás július 10-ig tekinthető meg, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között. Már nincs tűzgyújtási tilalom Győr-Moson-Sopron vármegyében, az elmúlt időszakban lehullott csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott tűzveszély, olvasható a Népik közleményében. A szabadtéri tűzek túlnyomó többsége emberi gondatlanság következménye, ezért a szervezet arra kéri a lakosságot, hogy továbbra is körültekintően járjon el, különösen erdők közelében és száraz növényzettel borított területeken. Kabala állatot keres a soproni Széchenyi István városi könyvtár. Az immár 5 éve működő zöld sarok számára keresik a legmegfelelőbb kabalát, amelyről a látogatók dönthetnek. A könyvtár 5 jelölt közül várja a szavazatokat, a voksolásra személyesen a könyvtárban, valamint a könyvtár Facebook oldalán is lehetőség van június 20-ig.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
0: Majd hidegfront hatására napközben egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, helyenként heves viharok, felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati északnyugati szél, a legmelegebb órákban 26 fok körül alakulnak a maximumok, viszont a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend.
20: Hát egy dolog mellett azért ne menjünk el, gyerekek, hogy tegnap egy értesítés érkezett a telefonunkra.
21: Értesít, neked is, nekem is, mindenkinek?
20: Neked is, nekem is, mindenkinek.
21: Milyen értesítés?
20: Amire ugye hosszú-hosszú idők óta várunk, ugye Juli, hogy egy sikeres színdarabíró van közöttünk, akinek
21: egy darabját se láttuk. Láttam a munka közben, meg
20: igen. Állandóan soha nem szólt semmiféle bemutatóról, semmiről, úgyhogy most megérkezett a meghívás, hogy 18-án mehetünk színházba, sajnos nem tudok menni, Juli.
22: Igen, mert mit csinálsz?
20: Sting koncerten vagyok.
22: A Sting minden második héten itt koncertezik.
21: Lassan itt lakik konkrétan.
22: Egyébként gyakorlatilag beköltözött. Ha 3 Sting koncerten nem voltam eddig életemben, akkor igen. Igen, mert azt gondoltam, hogy most már itt az ideje, és halál ciki az, hogy eddig még egyetlen darabomat se láttátok, és mindig így...
20: De kinek ciki, neked vagy nekünk?
22: Nektek is. Nem, én ezt eddig így...
21: Leküzdötted a... A félelmeidet? Azzal kapcsolatban, hogy elmenjünk megnézni egy darabot?
22: Igen, mert én nagyon, tehát hogy vannak emberek, akiknek a véleménye nagyon sokat számít, meg...
21: Na, ti nem vagytok köztük. Igen.
22: És hát így aggódom, hogy hogyan fogjátok megítélni ezeket a darabokat, mert azt tudom, hogy nagyon nagy hatása van arra, hogy én például utána milyen hangulatba írok tovább, tehát hogy a többi darabot hogyan fogom elkezdeni, meg mi, hogy fogok vele dolgozni. Úgyhogy ezért titkolgattam eddig, de hogy akkor most már essünk át a tűzkerességen, úgyhogy gyertek és nézzétek meg, úgyhogy
21: Ez most melyik, várja, és ez most melyik darab?
22: Ez most a Vidám színpadon egy korábbi darab, az az évfordulós felfordulás, de egyébként meg októberben lesz a következő az Erkel Színházban, az Embermárkkal.
21: Aha!
20: Mi van, hogy játsz az Embermárkkal?
21: Sorozatban jönnek szeretek? Itt a darabok.
22: Az Embermárkkal az első együttműködés az jól sikerült, és akkor már akkor megbeszéltük, hogy ha lesz lehetőség, akkor újra együtt dolgozunk majd. És a következő előadás azt majd októberben, annak októberben lesz a bemutatója az Erkel Színházban, és a címe az, hogy lakógyűlés. És egyébként most vagyok ilyen adatgyűjtési
20: bajban. Még. Most vagyok bajban, hogy ezt meg kell írni. Nő, magyar nők milliói. Érted? A Embermárkot csak a nevét kimondod, és nyáluk
22: és
20: csorog.
22: Kicsit beleborzonganak.
20: A férfi, akivel ma mindent el lehet adni, egy csodálatos tehetség, egy Adonis, egy hímálat.
21: Igen.
20: Azt érted, a Juli meg itt ott legyeskedik körülötte állandóan.
22: Hát igen, ő legyeskedik körülötte.
20: Ja, ne haragudj!
21: Lakógyűlésről kell írnod?
22: Aha, igen. Ez például egy nagyon jó téma.
21: Soha nem csináltuk meg. Talán az az oka, hogy nem járunk nagyon lakógyűlésre.
20: Igen, én is kihagyom.
21: De hallgatói nagy része jár viszont lakógyűlésre.
22: Szerintem az viszont egy gyöngyszem, hogy ott milyen sztorik merülnek föl, hogy mi az, amin fél órán keresztül, órákon keresztül rugóznak, hogy mik azok a pitiáner sztorik, amik állandóan előre kerülnek, és akkor soha az életben nem lesz végül a végén konszenzus.
21: Tehát szeretnél akkor mondjuk a következő 15 percben ihletet és inspirációt gyűjteni?
22: Küldjetek.
21: Hogy mi történik egy lakógyűlésen? A téma megvan, hogy lakógyűlés, erről kell. Igen. Ez lesz maga a darab, ez lesz a váza, vagy a gerince.
22: Tehát már megvan a darab nagyjából, de hogy nyilván egy csomó olyan történet bekerülhet még most, hogyha jönnek ilyen gyöngyszemek, amiket így, ezek még így beleíródhatnak. Úgyhogy ha jönnek jók, akkor azokat így simán vissza lehet nézni majd színpadon.
21: Én megmondom őszintén, én soha büdös életben nem jártam ilyenen. Ez egy borzasztó másfél óra, vagy két óra? Mert azt gondolom, hogy ide önmagukat sanyargató, perverz, lakógyűlés perverz emberek járnak, amin összevesznek banális dolgokon, megoldás valójában soha nem születik, nem is érted, hogy mind vitatkoznak, és megy a tologatás ide-oda, nyomorultabbnál ügyeknél, és egy ilyen rossz hangulatú, rossz energetikájú valami. Én nem voltam soha.
20: Amit 20 perc alatt el tudná intézni bárhol, bárkivel, bármikor, igen. Az itt 3,5 óra.
21: A szülőértekezlet kiterjesztett változata.
22: Igen.
21: Az unatkozó lakók, akiknek az életük a füvesítés és a hátsó játszótér és a térkövezés, elmennek egy lakógyűlésre, hogy bebizonyítsák, hogy okosabbak, mint a többi lakó.
20: Igen. De itt is vannak típusok, tehát itt is van olyan, ugye, aki pogácsát süt a lakógyűlésre, és aranyoskodik. Tehát itt is van, ugyanez, mint a szülői értekezleten. Ilyenek is vannak, akkor van a mindig mindenbe belekötő, pedig neki aztán édes mindegy, hogy le van a térkövezve az udvar, vagy sem, mert soha nem ment ki oda.
22: Hát a Csonk András mesélte, hogy nálukra, mindig náluk van a lakógyűlés.
21: De ő megy, várjál, ő megy, ő imádja, ő nálad, ő szervezi.
22: És ő készül rá, és pogácsát süt, és italral készül. Tehát, hogy ott
21: önmagában azért, ez is megérne egy misét.
22: Hogy milyen sztorik vannak, itt van, rögtön az első. Mi 10 éve le akarjuk cserélni a postaládánkat.
20: 10 év alatt
22: nem sikerült átütni.
20: Azt mondja, gyerekek, új postaláda kell. Oké, mennyibe kerül, csináljuk. Kész, van rá pénz, nincs rá pénz. Ennyi. És 10 éve zajlik a vita egy rohadt postaládán.
21: A lakógyűlés a közös gyűlölködés, írja valaki, de ha meghallgatod a Belgától a lakógyűlés című számot,
22: igen,
21: ha meghallgattad, akkor az állítólag már nagyon-nagyon jó inspiráció így ebben a formában.
22: Óriási. Hát például ilyen helyeken kerülnek elő ezek a pitiáner csatározások szomszéd és szomszéd között. Tehát, hogy megérkeznek a szórólapok, a hirdetési magazinok, és az egyik beletömködi a másik postaládájába.
21: Hát mi? Nézzük meg a főbb témákat, várját. Tehát mi lehet? Van lakógyűlésen szórólap, ugye? Postaláda. Kutyaszar, az egy fontos téma szerintem. Hogy szeded össze a kertbe, játszik ott a gyerek, ki megy ki, hogy megy, stb. Az. Valamilyen felújítás, vagy a háznak, igen, meg kell csinálni, össze kell rádobni.
22: Emiatt közös költségemelés.
21: És a közös költségemelés, nincs elég pénzünk, ezért közös, igen, költséget kell emelni, mert bizonyos javítások vannak. Ezek a neuralgikus pontok, nagyjából ez történik a lakógyűlésen.
20: Hát meg kinek mit lehet például? Most van egy ismerősöm, akinél az zajlik, hogy kiszereltethet föl légkondit. Mert ugye a B oldalon lakóknak van rá lehetősége, mert van hely, oda megy a meleg levegő, stb. Az A oldalon lakóknak viszont nem lehet ezt, mert ott mit tudom én, mivel oda nem lehet légkondit szerelni. A B oldal hátra dől, és azt mondja, hogy nem mi választottunk érted, de azt a szaroldal, ti költöztetek oda. Az A üti az asztalt, hogy de nekik is kell a légkondi. Tehát, hogy ilyenek. És ez egy órák.
21: Ezek az ügyek mennek nagyjából 2-3-4 éves átfutással, mert a lakók képtelenek megszavazni. Másfél-két éve felvetődött, hogy csináljuk meg a kerítést. Csináltassuk meg, jelenleg fából van, 18 éves az idő, hát egész egyszerűen megette minden. Több opció is volt. Fáról fára, fáról VPC-re, fáról alulra, azóta sem egyeztünk meg, nem lett kicserélve. Érted? Másfél éve rágják a gittet, hogy kicseréljék el, és nem tudják megcsinálni. Igen?
20: De ez legalább valami, érted? Itt ez egy komoly felújító valaki.
21: Na de másfél év.
20: Hát igen, igen, valaki írt, hogy az a központi kérdés, most már minden lakógyűlésen, hogy kinyitja ki a lépcsőház ablakát.
22: Igen.
21: Nagyon jó, takarítás.
22: Igen, takarítás,
21: igen, takarítás és a szemétdíj tartozások. Tehát őrületes dolgok. Őrületes dolgok történnek ezeken a lakógyűléseken. De hogy ez is egy típus, aki erre eljár, szerintem. Szóval, hogy ide is egyfa, ahogy SMK-s is egyfajta ember lesz, a lakógyűlés is egyfajta típus jár, nem? Tehát oda nem keveredsz be csak úgy, ha te oda nem akarsz elmenni. Értem, hogy muszáj néha, mert a háznak a sorsa minden, de nem. Tehát aki oda eljár, az is teszi valamiféle perverzióból, mert hogy van benne valami, nem? Nem megy oda mindenki azért.
22: Egyik legnagyobb kedvencem, ugye múltkor volt ilyen, akik routeren keresztül üzengetnek egymásnak.
21: Nagyon nagy.
22: A harmadikon lakó csalja a Bélát. És ez a wifi feljelentkezés. Akárhányszor feljelentkezem, mindig elolvasod, hogy a harmadik emeleten mi történik, halljuk, hogy WC-zel Béla, és akkor ezeket ilyenekre tudsz.
21: Őrületesen jó. Hát ez a házak meg a társasházak nagy előnye egyébként, nem? Tehát, hogy ez... Ebben a formában ez elkerülhetetlen, és aztán a végén kiderül, hogy emelni kell a költségeken. Mármint a kiadások miatt emelni kell ugye a...
22: Amit aztán az idősek rendre leszavaznak, mert hogy ő már nem fog annyi ideig élni, hogy ennek az előnyeit élvezhesse, és akkor ő ezt már nem szavazza meg, miközben a többiek agitálnak, hogy na de hát csókolom, a homlokzat esik le, a vakolat meg minden, ő már nem fizet ezért több.
21: Igen, figyelj. 20 perc veszekedés után, ahol azon ment a vita, hogy kivágjanak egy fát az udvaron, a közös képviselő egy ponton megoldásként azt javasolta a vitás feleknek, hogy öljétek meg egymást. A fát azért kellett kivágni, mert az egyik néninek, aki állítása szerint majdnem vak volt, nagyon sötétet csinál a lakásában, így még kevésbé látod. Igen. De ha mentem haza, és a ház előtt álltam meg, mindig jött ki, és nagyon jól látta, hogy ki vagyok, és akart kérni valamit, írja Reni. Érted? Tehát olyan én nem volt semennyire vak, de mégis ki akarta vágni a fát.
20: Ó, a fűtéskorszerűsítés valaki írta, az nálunk is van, egy ismerősnél, a ház 70%-a megszavazta, 30% pedig szintén ugye idős emberek, akik azt mondják, hogy ez minek, mert jó ez így, meg bejön, az az indoka, hogy nem engedélyezi, hogy mert bejön a munkás a lakásba. Meg másképp nem tudja kicserélni a lakást.
21: De azon mi nem megy át, hogy ne, ha most ő erre áldoz, az egy éven belül neki visszajön a rezsiben, vagy nem tudom.
20: Értékesebb lesz a lakása,
21: lesz a lakás.
20: Nem érdekli.
22: Meg nincs pénze. Tehát, hogy ő nem akar ezért többet fizetni. Így is fizet mondjuk 10-15 ezer forintot a közös költségre, ő nem akar 25-öt fizetni érte. És akkor azt mondja, hogy nem. Ennyit nekem nem.
20: De értékesebb a lakás, a rezsi kevesebb, ha ez kényelmesebb.
21: Igen, egész egyszerűen nem fogja föl. Igen. Egyszer ment helyettem az asszonynak a kögyülése, 3 hónap múlva 5000 eurót kellett fizetnem, inkább megyek én. Nálunk arról van a háborgás, hogy a budapesti belvárosi ház előtt az utcán is tilos legyen a dohányzás, mert bemegy a harmadikra a füst a nénihez. Tehát minden segít neki.
22: A szomszédunk múltkor megjegyezte, hogy reggel 3-4-6-kor, amikor a férjem dolgozni megy, ő is felébred, mert a férjem beírnyitja a sportautóját, ami iszonyatosan hangos.
21: És mindenhol van a túlvezérelt. Aki mindenre ideges, aki mindent figyel, aki figyeli a mozgást, aki tudja, hogy ki mikor jön haza, mindenről levelet ír, teljesen elmeháborodott, leállsz a garázsba, hangosan állsz le a garázsba, hangosan nyitod a garázskaput, a kerítés kaput hangosan nyitod. Egyébként idegenek járnak a lakásban, vagy a házban, ki volt az jellegű beszélgetések és e-mailezgetések. Szenzációs.
22: Vannak ezek a falragasztók, most már külön ilyen Facebook csoportok vannak, ahol ezeket, amik mondjuk fel vannak ragasztva a liftben, ilyen névtelen üzelgetnek egymásnak az emberek. És a harmadikról kérném a lakót, hogy ne húzza fel olyan hangosan a redőnyt, mert én nem akarok reggel 6-kor ébredni.
21: Igen, mert ő fölébred, igen. A büdös kölkök ricsajával mit kell kezdeni? Náluk a lakógyűlésen össze összeverekedtek a lakók, mert nem értettek egyet.
2: Az agy, de nagy!
21: Tehát, hogy lenne egy-két nagyon hasonló szőrű, és ezek képesek összeverekedni. Hol verekednél már egy lakógyűlésen? Nem? Tehát, hogy mi van? Mi történik? Elképesztő.
22: Nálunk a portaszolgálaton megy a vita 3 éve.
21: Hogy legyen, vagy ne legyen?
22: Igen.
21: Vagy kell, vagy nem kell?
22: És képzeld el, hogy minden alkalommal, mondjuk fél évente, évente van egy ilyen lakógyűlés, és tudod, hogy napirendi pont lesz a portaszolgált, és 3 éve nem tudjátok megoldani ezt a kérdést.
21: De egyébként nem mész el. Tehát mondom, az is, az, én azt hiszem, hogy az is perverz, aki oda megy. Tehát, igen, hogy azért ehhez kell egyfajta feddültség, hogy ezen részt vegyél, nem?
22: Oké, és aztán utána egyszer csak azt veszed észre, hogy mondjuk duplájára emelkedett a közös költség, vagy valamit megszavaztak, amit te nem szavaztál volna.
21: Aha,
22: meg,
21: 3 éve háborodott nyugdíjas.
22: Akik azt mondják,
21: hogy... Nyugger kommandó nagyon megszavazva, amit igen. A lakógyűlés a panelos nyugdíjasok Sziget Fesztiválja. De jó duma, atya úristen. Igen. Ez nem kell lakógyűlés, ott az asszonyjal is tudunk ilyet produkálni, pedig falunk családjázban lakunk, Norbi a kaminos írtenek.
20: Reszelik a fingot 2 órán át, hogy kihagyta nyitva a kaput, majd egyhangú szavazással megszavazzák, hogy ezt a következő gyűlésen megbeszélik.
21: Tökéletes. 79 óta lakunk a házban, tavaly jött egy család, a 3. babát várják. Szerintük át kell építeni a babakocsi feljárót, kb. 30 gyerek született és nőtt föl az 50 év alatt.
20: Amióta mindenkinek jó volt.
21: Mindenkinek jó volt, most... ők megérkeztek és azonnal nekiállok átrakni, igen.
22: Állandó neuralgikus pont például az, hogy a menekülő útvonalakra ugye kiteszik a muskátlit.
21: A menekülő útvonalakra igen, cipőt, igen. Muskátlit raknak, muskátlit, ahova nem útot, szabad, igen.
22: Igen. És hogy azokat el kell távolítani.
21: Igen. Tavaly novemberben elzárták a gáz, nincs gáz a háznak, nincs pénz erre, azóta fürdés, főzés, meg a fűtés kicsit nehézkesebb megy azt.
20: Elhussanak az évek hideg vízbe,
21: gyerekek. Hamar meg lesz ez, igen. Igen. Szellőző motorok cseréje minden gyűlésen fő téma, nem is látogatok sűrűn arrafelé. Szabika küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, anyámról van szó. Én berekedni megyek, írt egy másik hallgató. Szóval látod, ezeket csak így végigböngészed, és azt gondolom, hogy megvagy. Tartalmilag, kreatívban minden, hogy megvagy.
22: Igazából. Húst, kisüt büdösem.
21: Ezek.
22: Honnan jön a szag?
21: Az állandó témák, igen. Igen, igen, igen. Az 5. emeleten lakunk, egy 5 szintes panelházban, a lakógyűlésen múltkor felmerült egy időszerű tetőcseréje, az egyik jó indulatú reakció az volt, hogy ráérünk, amikor már beázik, a másik meg az, hogy legyen ez az 5. lakók problémája.
20: Úgy van, hiszen fölötte van a tető, nekem mit érdekel?
21: Ezt nagyon szeretem. Nem cserélünk tetőt, a majd ha beázik, akkor beázik. Úgyse mi lakunk az 5. Reális teljesen egyébként. Nyugalom!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megvan a Sopron Fest bora. Szinkron úszó képzések indulnak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megvan a Sopron Fest bora. Az anonim kóstoláson a Wine Life borászat Zenit 2025 bora nyerte el a címet. A friss, reduktív, szárazfehér bor a fajta üde-gyümölcsös karakterét mutatja meg. A győztes bor nem csak az ízével különleges, a palack címkéjét a Munkácsi díjas képzőművész F. Zambó István tervezte. A különleges palack hamarosan elérhető lesz a soproni Turinform üzletében. Alig változtak a bérleti díjak Győr-Moson-Sopron vármegyében. A háttérben az látszik, hogy az élénkülő kereslettel párhuzamosan az elmúlt évekhez képest rendkívül széles kínálat alakult ki az utóbbi időszakban. Soproni civil szervezeteknek tartott sajtóreggelit a Kisalföldi Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány. A jelenlévők bemutathatták tevékenységüket és programjukat, így a szélesebb nyilvánosság is megismerheti őket. Győr-Moson-Sopron vármegyében egyre több civil szervezet jelentkezik a hasonló eseményekre, mondta a rádiónknak Iváncsics János, az alapítvány ügyvezetője.
2: Úgy veszük észre, hogy egyre inkább odafigyelnek a civilek arra, hogy eljöhessenek erre a rendezvényre, és próbálják kihasználni ezt a lehetőséget, hisz úgymond ez egy ingyen reklám lehet a civil szervezetek programjai számára. Most a mai napon 8 civil szervezet jelentkezett be erre a sajtóreggelire, legutóbb ennek a fele volt nagyjából, úgyhogy látszik, hogy az érdeklődés egyre inkább megvan. Győrben kezdtük egyébként, és ott már mondhatom, hogy komolyabb hagyományokra tekinthetünk vissza, és ott is nagyon népszerű, és pont az ottani pozitív tapasztalat miatt gondoltuk azt, hogy akkor legyen Sopronban és Moson-Magyaróváron is. És egyelőre úgy tűnik, hogy ez egy pozitív dolog a civil szervezetek számára.
1: Szinkron úszó kurzusok indulnak Sopronban. A nyári strandolási szezon előtt szeretnék felhívni a családok figyelmét egy olyan mozgásformára, amely az úszást kiegészítve fejleszti a gyermekek vízbiztonságát és koordinációját, mondta Turi Andrea, a Szinkron Sopron SE edzője. Júliusban 13 és 17, valamint 20 és 24 között három különböző tudásszintű és életkornak megfelelő kurzust hirdetnek, amelyre 5 éves kortól várják a gyerekek jelentkezését.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
1: Majd hidegfront hatására napközben egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, helyenként heves viharok, felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk, erős, néha viharos a nyugati északnyugati szél, a legmelegebb órákban 26 fok körül alakulnak a maximumok, viszont a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaesett a hőmérséklet.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: pedig megérkezett vendégünk, Törőcsik Zsófi. Hello, Zsófi, jó reggel.
1: Ciao.
0: A magyar szabadtüdős buvársport, hát hogy is mondjam, csak legeredményesebb képviselője, mondhatjuk ezt így ebben a formában, most az vagy?
2: Talán igen.
0: Talán igen. Megtiszteltetésért bennünket, hogy miattunk jöttél haza most Riakából, vagy az interjú
2: igen.
0: miatt. Mit csinálsz kint? Ott éppen történik valami?
2: Hát odaértünk haza ugye Fülöp-szigeteki edzőtáborból, és ott majd folytatom aha. a felkészülést. Egy kicsit ilyen, kicsit itthon, kicsit ott.
0: Fülöp-szigeteken merre volt az edzőtábor? Melyik szigeten?
2: Mabini.
0: Aha.
2: Batangas.
0: Azért az...
3: Mi a víz arra felé?
2: Eléggé.
0: Neked a dorogitó, az nem az, már nem lehet a szabadtüdős
3: merülni.
0: Na most várjál csak, hogy tisztázzuk a sportot, ez mindenkinek egyértelmű legyen. Ugye ez nem az, vagy az is volt neked, ugye, amikor medencében leföl, de ez igazából itt lefelé mész, ugye?
2: Igen,
0: tehát egy kötél
2: igen.
0: segítségével, lassú zen mozgásban, egy csipesszel az orrotokon mentek lefelé, való fordultok, jöttök föl. Mondom ezt a laikusoknak.
2: Egész pontosan.
3: Jó, de várjál, ugye ebből van olyan, amikor lehúznak egy ilyen gépezettel, van olyan, amikor uszonyjal csinálod, van olyan, amikor fölfelé már csak nem tudom mit csinálsz, de ebből több van.
2: Igen, igen, a gépezettel, amikor lehúznak, azt egy ilyen szánkónak hívják, az abszolút olyan sport, amit lehet csinálni, de nincs belőle verseny. Tehát, hogy az egy ilyen, nem tudom, Guinness rekord jellegű történet, amiben mi versenyzünk, annak négy fajtája van ennek a mélymerülésnek. Az egyik, amikor egyáltalán nincs rajtad úszony, és nem is érhetsz hozzá a kötélhez, tehát ha hozzáérsz a kötélhez, vagyis húzod magad rajta, akkor kizárnak, vagyis úszni kell lefelé és fölfelé is végig. Utána van kétféle úszonyos, az egyik az egybe úszony, egy ilyen delfin úszonynak kell elképzelni, hogy mind a két lábad egy úszonyban van benne. Van olyan, amikor a bifinnel mész, amikor mindegyik egy lábadon van, igen, és van az, amiben most a világcsúcsot sikerült felállítani, amikor pedig húzod magad végig lefelé
0: és fölfelé is a kötélen. De várjál neked, ez úgy jött, azt olvastam ugye itt a kis castingban, hogy te valahol Máltán voltál néhány éve, és egyszer csak azt mondtad, hogy én ott a fenék, oda le kéne menni.
2: Igen.
0: És leértél a fenékre, ahol palackos búvárok néztek rá nagy szemekkel, hogy te mi az Isten vagy. Csinálsz 16 méteren. Aki búvárkodik, azt tudja, hogy ezért a szabadtüdővel lejárni, fölmenni, az nem egyszerű. Ez így indult neked?
2: Igen, ez így. Annyi, hogy a vízzel azért elég különleges kapcsolatom volt, mert régóta én triatlonoztam 10 évig előtte, kisebb nagyon megszakításokkal, és oda is úgy kerültem le, hogy én állandóan az úszodában akartam lenni, és még a felszínen nem tudtam úszni rendesen, de már a víz alatt a medence aljáról a kis fél fülbevalókat, meg nyakláncokat, nem tudom miket, már gyűjtögettem össze. És akkor hát 4 éve most már elmentünk Máltára a barátokkal nyaralni, és oda elvittek minket hát így snorkerezni, hogy a víz tetején úszkál, kaptunk egy pipát, meg egy szemüveget, és akkor mennyi aztán ott
3: a klavírnyászá. Ez a klasszik, ötöt ki kell menteni.
0: És... Igen.
2: Kaptam egy 41-es törött scuba palackos uszonyt, 37-es lábam van, tehát hogy így nagyjából minden passzolt. És volt egy hajóroncs ott lent. De hát akkor én nem tudtam, hogy az milyen mélyen van, csak egy teljesen más világ volt, hogy beletettem a fejem a vízbe, és így Jézus Mária, ott egy hajóroncs, még sose láttam ilyet élő vízben. És akkor így jött az ötlet, hogy hát le kéne menni, meg hadd fogjam már meg azt a hajóroncsot, ha már itt vagyok. És
1: második... Üvöltöttek rá? Ez nincs kifizetve! Csak a felszíne lett kavirnyány.
0: Hova megy? Mit csinál? Zsárga úszonyunk.
2: Nem, igazából...
1: lesz.
2: Képbe volt nagyon a vezetőnk, mert hogy jött velünk két búvár gyakorlatilag, akik nyilván nem volt rajtuk palack, de hogy ők úgy próbáltak minket így gájdolni így a víz tetején, hogyha elsodródunk vagy valami, akkor nem menjünk messzire. És akkor ők úgy nagyjából látták, hogy mi a tervem, mert hogy nyilván voltam olyannyira jó fej, hogy nem szóltam senkinek, hogy én nekem...
0: Csak elindultam
2: lefele. És akkor második, harmadikra sikerült, ott megtapogattam a hajót, és
0: milyen
2: ott
0: mély volt körülbelül?
2: 16
0: méter mélyre. Aha, igen. Azért az így egy elsőre combi, ahol már palackosok voltak.
2: Igen, és ott kavírnyáztak a hajó körül, és emlékszem, az egyikkel így összenéztünk, és láttam az arcán, hogy így nem érti, hogy ez mit csinál itt.
1: Ez már az oxigén hiány lesz.
0: Ez már nitrogén narkózisban van.
1: Sellő, te vagy a sellő.
0: És ott jöttél rá, vagy ott realizáltad, vagy ott realizálták mások, hogy van valami extra képességed, ami másnak valószínűleg nincs.
2: Igen, ott visszamentem a felszínre, és akkor mondta a Gábor, a vezetőnk, hogy hát ez így nagyon jó, nagyon ügyes vagy, gratulálunk. Két dolog, az egyik, hogy ilyet még egyszer ne. A másik meg, hogy ez, hogyha hazamész, akkor ezzel kéne valamit csinálni, mert hogy ez így nem általános, hogy emberek így lemennek 16-17 méterre.
0: Hát csak a leút meg a fölút hosszú időben, ha ott még egy kicsit úszkálsz, aki lemerült pár méter mélyre úszni, az tudja, hogy mire lemész, már jössz is föl. Tehát a 16-ot lemenni, ott úszkálni, följönni, az
3: hát az átlag az ember idő. Szerintem 3-5 méter között így, ha lemegy, és azonnal, és azonnal jössz föl. Akkor arra már azt mondja, hogy hú, de ügyes
2: és
3: vagyok.
2: Igen, és már fáj a füle, és igen.
0: Igen. És akkor itt jöttél rá, hogy van egy olyan képességed, ezzel el kell kezdeni foglalkozni.
2: Igen.
0: És akkor innentől kezdve elkezdtél merülgetni?
2: Igen, hát akkor ugye hazajöttem, és akkor elkezdtem így kutatni az interneten, hogy mi ez a freediving. Én nem is tudtam, hogy egyáltalán létezik egy ilyen sport, hogy freediving. És akkor googliztam egy kicsit, és szembe jött a Noxygen Apnea Klub Magyarországon, az egyetlen épkézláb ilyen apnea klub, és felvettem a kapcsolatot az edzővel, Sopronyi Andrással, akinek elküldtem egy-két videót erről a máltai utazásról, és hát ő utólag mondta nekem, hogy ott látta, hogy oké, akkor ezt a lányt így be kéne húzni ebbe az egyesületbe.
3: És ilyen, hogy magyarországi klub tényleg a dorogító? Vagy itt, de mi a lehetőség?
1: Engem azért, hogy van-e apnoé klub is, mert nagyon szeretnék belépni.
0: Ez valami nagyon mély medence lehet, amit építettek.
2: A horkolós klub. Hát itthon ugye ennek az egész sportágnak van egy mélymerülős verziója, meg egy olyan, amikor a medencében úszunk. Tehát mindegyiknek az a lényeg, hogy egy levegővel kibír mélyebbre menni, illetve kibír többet úszni a medencében, és hát nyilván itthon a medencés a...
0: Neked az oda-vissza az mennyi most? Az mi volt? Csak hogy értsük az adatokat, aztán majd elindulunk lefelé.
2: Hát
0: ott
2: Monóval én tartom a világcsúcsot, 300 métert úsztam egy levegővel.
3: Ez az volt, amit csak férfi tudott eddig megcsinálni.
2: Igen.
0: Te várj, azért ezt értelmezők. Tehát 300 méter egy 50-es medencében
3: a hatszor
0: úszod le oda-vissza az 50-es medencét egy úszonnyal. Tehát igen, ez a monoúszó, egy delfin mozgásban. Igen. Hatszor megcsinálod.
2: Igen.
1: De egy levegővel.
3: De még egyszer, de ez egy levegő.
0: Ez mindenfajta rákészülés nélkül adottság, vagy azért erre azért neked is kicsit edzeni kellett?
2: Nem, hát ez nyilván ez.
0: Azért ebben van meló.
2: Igen, abban ez.
1: Hogy lehet megfojtani például?
0: Tehát nem vízbe sem.
1: Hogy erre volna egy maffia csoport, és azt mondják, hogy addig nem jössz, nem utalod át. Lehet, hogy már addig arcfizest ezt a kezdet, tudom, hogy lehet, hogy ez...
0: Ezzel akar megfulladni. Inkább vágjuk be a fülét, valami legyen.
2: Nem kell megfújtani, mert megfojtom magam. Ez többször előfordult, hogy elájultam a víz alatt, mert hogy nem jöttem föl. Tehát éreztem, hogy baj lesz, de hogy egyszerűen annyira átírtam a saját programomat, hogy eldöntöttem, hogy nem fog feljönni. És hát nem jöttem föl, de szerencsére.
0: És akkor hoznak.
2: Hát kipecáztak, igen.
0: Na várjad, hogy ez csak férfi úszta meg, de akkor te ebbe világcsúcsot vagy a nők között, de ezt nem is úszta meg nő. Tehát ez nincs
2: ezt
0: olyan, akit meg
2: kell... nem, a legjobb nő mögöttem 284 méterrel van.
0: Aha.
1: Egyszer egy delfin megúszta, és ennyi volt.
0: Igen, de belead. És akkor innen indul el az ember lefelé, vagy a kettő párhuzamosan zajlik? Tehát, hogy úszod a medencéket ide-oda, de közben azért edzel lefelé is. Vagy ez egy tök más sztori?
2: Hát ez igazából tök más sztori, és nagyon-nagyon ritka az, hogy ebben a sportágban valaki mind a két fajta freedivingot aktívan űzi, és versenyszerűen űzi, és viszonylag jó eredményekkel van. Most nem magam
3: olyan
2: akarom
3: nincs,
2: fényezni,
3: hogy
2: de hogy...
0: Tehát, hogy mind a kettőben
2: tehát ez
0: nem.
2: Nekem a 2025-ös évemben egy olyan mérföldkő volt, hogy ilyet még soha senki nem csinált, se férfi, se nő, hogy a medencés és a mélységi összetett világbajnokságot is megnyerte.
0: A mélység az pedig 100, mennyi? 105
2: most
0: méter.
2: Most a világcsúcs, a másik számban 108 méterre mentem úszonnyal.
0: Aha. Na, ennek mindjárt átveszünk a stációit, a süllyedés, emelkedés, mert ez egy külön világ. Tehát ez így csak így kimondta, hogy 100 méter, nekem lesétálni a kocsig is. Nagyon megterhelő. Nagyon mérges vagyok, olyan messzire parkolok.
3: Ha van hideg sör, a strandon, odáig
0: hajlandó vagyok 100 méter sétálni, de nincs ott a motor vagy a kocsi, akkor semennyit. Azt nézték, hogy neked van-e valamilyen különlegesebb testi képességed, szaturációd, adottságod, oxigénfeldolgozásod, bármi, kopoltyúd, mint más embernek, vagy egyszerű genetika, hogy neked ez ennyire megy?
2: Nagyon sok minden illik össze. Igazából abból a szempontból semmi extra nincs bennem, hogy nincs ilyen nagyon extrém méretű tüdőm. Nyilván egy picit az átlagosnál nagyobb van, de tehát semmilyen nagyon extrém kihívó adatom extra. Nincs. Igen, egyszerűen csak van egy nagyon erős bázisom, amit a triatlon adott, tehát hogy azt szoktam mondani, hogy megtanultam szenvedni, tehát hogy nem adom föl, és az első jelzéseknél, például amikor jönnek kontrakciók, amikor az agy leküld egy jelet a rekeszizomba, ami megmozdul önkéntelenül, és azzal is egy jelet próbál adni a tüdődnek, hogy mozdítsd már meg, te nem normális. Tehát, hogy ezeket valahogy olyan erővel felül tudom írni, hogy

0: ezzel?
1: Képzeld el, hogy nem. Tehát, hogy annyira csodálatos az emberi test, hogy van egy ilyenünk, hogy emlős reflex, ami a kisbabákban ugye nagyon
0: zárnak,
1: meg is van.
0: Még,
1: igen.
0: Minden lezár.
1: És amikor elájulsz a víz alatt, akkor nyilván nem, tehát, hogy ez egy rövid ideig tart, de hogy elájulsz a víz alatt, és kifújod a levegőt, viszont nem szívod be. Tehát, hogy ez egy a safety búvároknak egy nagyon erős jel is, tehát, hogy ez azonnali jelzés gyakorlatilag, hogy nem vagy jól, hogy azt látják, hogy elkezd lassulni a mozgásod, belassulsz, szinte megállsz, és elkezded kifújni a buborékokat, és ott már nincs kérdés, hogy ott azonnal megfognak, és föl.
2: Hány ilyen ájulásunk van, kisasszony?
1: Az igazit, vagy amit anyukám tud, melyiket
2: szeretném. Amit anyukám tud,
0: a hivatalosat. És mutasd a kezeddel, mutasd a kezeddel a lehet hivatalosat.
3: Az anyukám nulláról tud.
1: Hát kettőt csináltam, igazából hármat, de kettőt csináltam medencében, mind a kettőt világbajnokságon, úgy látszik, hogy ez ilyen jó hobbi, hogy csak edzésen, nem csak világbajnokságon.
3: Szeretem, ha néznek, miközben elájulok. akkor van értelme.
1: Egyet meg mélységben, de azt igazából az tavaly volt, és az már a felszínre jövetel után rájöttem, ez már nem számít.
0: Igen. Ugye már is beszélünk, de akkor nézzük a lefele utat. Tehát a rákészülés és a lefele út. Mert ugye az külön sztori, hogy mi történik lefele, mi történik fölfele. Mondjuk a világrekord kísérlet. Tehát ugye azt látjuk, hogy van pár mély belélegzés, van egy légzés lassítás, és aztán egy ilyen zenbe kerülés, egy meditáció. Én nem is tudom, mit látok a mozgásotokon, de annyira harmonikus, annyira lassú, mintha én félig így aludnátok, vagy így meditálnátok közben. Nagyon érdekes ezt látni kívülről. Történik a különböző méterek, mondjuk 20 méterenként, fejedben, a fizikailag, a testedben, tünetekben, amíg leér az ember 105 méterre. Hogy kell elképzelni?
1: Hát elindulni lefelé mindig az első 20-25-30 méter, az nagyon arról szól, hogy azt a levegőt felpumpáld, tehát fölhozzál a tüdődből, az arcodba, ide a pofazacskodba annyi levegőt, amennyi majd elég lesz ahhoz, hogy tudjál egyenlíteni egészen 105 méterig, hiszen nyilván minél lejjebb vagy, annál kevesebbszer kell egyenlíteni, mert annál kisebb a nyomáskülönbség, de az első 20-30 méteren, azzal kell legjobban elfoglalva lenned, hogy be van csipeszelve az orrunk, hogy felfúj gyakorlatilag a pofazacskódat maxira.
0: Tehát a tüdőből hozott fel a levegőt, igen. Miközben lassú mozdulatokkal az ereszkedés, igen, folyamatos.
1: Igen. És amikor ezt feltöltötted, akkor gyakorlatilag még húzol magadon egy párat, és amikor eléred azt a pontot, amikor már lefelé húz a víz, tehát amikor már nem kell mozognod ahhoz, hogy zuhanjál lefelé.
0: Tehát van egy ilyen pont.
1: Van egy ilyen pont, igen, egy olyan 25-30 méter környékén már gyakorlatilag mozdulatlanok vagyunk, és esünk lefelé. Akkor már igazából, hát idézőjelben csak arra kell figyelni, hogy folyamatosan egyenlítsd a füled, amikor azt érzed, hogy elkezd feszülni, és elkezd.
0: Látod, hogy hány méteren vagy? Változik a színskála? Vannak méterek megjelölve, hogy hol tartasz? Vagy egyszerűen annyiszor gyakorolod, hogy nagyjából tudod, hogy hány mozdulat után hány méteren vagy?
1: Nagyjából tudod, de igazából két segítségünk van. Az egyik, hogy mindig jó hogy dolog, ha nyitva van a szemed. Egyrészt a nitrogén narkózis is egy kicsit talán kevésbé üt meg. Ez mondjuk engem rám pont nem volt igaz most a Fülöp-szigeteken, de a másik pedig az, hogy van egy óra általában a nyakunkon vagy a fejünk tetején, a kis kapucnink alatt, amire beállítunk mindenki magának egyéni ízlés szerint, beállít bizonyos mélységekben riasztást. És annál a riasztásnál tudod, hogy hanyadik riasztás, akkor körülbelül hol vagy.
0: Tehát azt jelez neked, hogy 80 méter, 100 méter, 70 igen. méter, ott tudod, hogy mit riaszt.
1: Igen, aha. Na most ha ez nincs meg, ami például pont a világcsúcsmerülésemnél nem indult el az órán ez az applikáció, és full vakon mentem lefelé, tehát semmilyen riasztásom nem volt, arra tudtam hagyatkozni, hogy nagyjából figyeltem a vizet, hogy mennyire sötétedik, hol sötétedik, és akkor nagyjából.
2: De várj, ellent van egy plató, tehát ezt előre igen. meg kell mondanod, igen. hogy hány métert akarsz menni.
1: Igen, úgy és annyira a kötelet. Tudod, így
0: ott eléred az alját.
1: Eléred az alját, le kell szakítani egy cetlit.
0: Ott van egy búvár, nem? Ott
1: nincs,
0: nincsen.
1: Nincs,
0: senki nincs lent. Nincs lent valaki, aki még 105 méteren,
2: és
0: igen.
3: De mi egy mantaráját, hát odáig
1: használnám legalább.
0: Én azt hittem, azért a technika, nem van egy kétpalackos technikai azért 100 méteren.
1: Ha belegondolsz, nem tud mit csinálni. Tehát ha most tegyük fel, te szarul leszel 105 méteren, mit csinál? A palackos búvár nem tud veled följönni,
3: együtt
1: mert neki dekózni, meg
0: neki,
1: kell állni.
0: Neki folyamatosan dekompressziója van.
1: Nem tud neked levegőt se adni, mert hogy akkor ugyanott tartasz, mint ő, hogy te se tudsz onnantól kezdve már fölmenni, mert beszívtál egy olyan bizonyos sűrűségű levegőt, illetve
0: az nullán az kitágul igen. egy picit a 105 méteren beszívott.
1: Tehát nekünk ugye ez azért van, aha. hogy azzal az egy levegővel megyünk le és jövünk föl, az nyomódik össze, aha. és tágul ki.
0: A testednek, illetve az agyadnak milyen tünetei és vészjelzései vannak, amikor azt mondja, hogy élni akar, vegyél levegőt, görcsök, rándulások, izmok, agyban, gondolatok, mit csinál a test és a gondolat?
1: Hát legelőször a kontrakciók szoktak jönni, az a görcs, ugye az, amit mondtam, a rekeszizom, amikor elkezd összehúzódni, ez egészen tud nagyon halvány és lágy lenni. És
0: rángásszerű görcsök?
1: Igen, itt a
0: nyomástól, vagy mitől, vagy az
1: oxigénjai? Amikor az agyad felfogja, hogy nő,

0: a széndioxid szint a véredben, nem cserélődik ki a levegő, ahogy kéne, csökken az oxigén, akkor elkezd jelet küldeni neked, hogy valami van, nem tudom, hogy mi van, de valami van, vegyél levegőt.
1: Aha.
0: És ennek a jele a kontrakció, amit te azt mondod neki, hogy jó van, majd.
2: Nyugi, majd.
1: Nagyon kemény.
0: Nem magyaráz, nem majd
3: itt értem, már jönnének, csak mondom neked, hogy én már rákattam a végén, hogy tényleg, gyere!
1: Melyik a nehezebb? Az agyat helyre tenni a gondolatok szintjén, vagy a fizikai tünetet? Mert ugye mind a kettő lázad egy idő után, gondolom.
0: Az agy egy kicsit nehezebb
1: az szerintem. Agymunka és a gondolat
0: tehát,
1: nehezebb.
0: Tehát, hogyha fizikailag képzett vagy megfelelően erre, akkor például el kell viselni a laktátot, ami egy idő után nyilván, mivel pláne, hogy mozogsz, ha elkezdesz mondjuk edzőterembe googolsz, és simán veszel levegőt, akkor is egy idő után annyira savasodik a
1: combod,
0: hogy beszarsz. Na most ugyanezt csinálni úgy, hogy nem veszel levegőt, tehát hogy az olyan intenzív fájdalom tud lenni, hogy...
1: Ez egy bőr alatti bizsergés, egy melegedés, egy forróság, tűszúrás, ez micsoda?
0: Nagyon brutál izomfájdalom.
1: Izomfájdalom.
0: Igen.
1: Mindezt 80-100 méteren, még folyamatosan mozogva lefelé.
0: Igen.
1: Azt a mindenit. Ott már szinte sötét, nem? A 100 méter az már azért...
0: Hát itt most 100 méteren nagyon... Ugye a Fülöp-szigeteknek ez a része, ez ráadásul nem is híres arról, hogy nagyon jó a látótávolság, tehát itt mondjuk ilyen 90 méter környékén már viszonylag sötét volt. 100-105-ön meg gyakorlatilag kúk sötét volt. Engem mikor először, mikor megcsináltam életem első 100 méterét itt ebben a Fülöp-szigeteki edzőtáborban, akkor például úgy megütött a nitrogén narkózis, hogy vizionáltam. Tehát, hogy én soha nem játszottam a Minecraft játékkal, de tudom, hogy néz ki, és egy az egyben csak és kizárólag fekete, sötétkék és zöld pixeleket láttam.
1: Miközben jöttél fölfelé?
0: Nem, már a lefele.
1: De még rutinból csináltad a mozdulatot, te már halucináltál.
0: Próbáltam keresni a kötelet, mert egy lime, ilyen kivizöld kötelünk volt, és azt próbáltam arra fókuszálni, hogy csak és kizárólag azt nézem, és az is úgy eltűnt az orrom elől, hogy pedig itt volt, nem tudom, 10 centire előttem, hogy csak és kizárólag pixeleket láttam.
1: Azt a mindenségét neki. Nagyon kemény, mindjárt átbeszéljük a visszafelé vezető utat, mert az megint egy másik sztori. Ugye?
3: Igen, hagyjál már, ez mennyi idő, amíg leérsz a végére?
0: Hát a 105 méteres merülésem az azt hiszem 3 perc 40, 3:35.
1: Csak lefele?
0: Nem, bocsánat, a lefele az olyan 1:40 környék, 1-2, inkább 2 perc. Képzelni?
1: Dehogy tudom. Vicces. Egy koktéllal ülök a parton, nagyon napozok, és ránézek a vízre néha a gyerekre, hogy kicsit kedve átad, kicsit, mert semmit. Tehát a 3:30 az összes, leföl, 3:30.
0: Hát jó esetben igen, de például csináltam 4:48-at is, ami nem volt kellemes, nem önszántamból, de...
2: Van olyan ág is, azt szerintem nem csinálod, amikor csak beleteszed a fejed a vízbe, és nem mozogsz. Igen. Abban mi a világrekord? Ilyen 10
1: hát
2: perc.
1: 10 perc, abban 10.
0: A női az 9,5 perc a női.
1: A férfiak 10 fölött vannak.
0: Igen.
1: Leteszi a fejét, nem mozdul, csak bent tartja a fejét. Igen.
3: Ezen még dolgoznom kell.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Végre itt a nyár. Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
4: Azaria, Dash, Majka, John Doe, Halott Pénz, Betonhofi, Pogány Induló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
5: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
0: Reklámot hallottak.
6: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Megérkezett a nyár és vele a hűsítő kedvenc. Jöhet egy jeges kávé, vagy inkább kettő. Júniusban a Gino cukrászdában egy jeges kávé áráért kettőt kapsz. Ne hagyd ki a nyár leghűsítőbb ajánlatát. Nem hallottad rosszul. Jeges kávé, egyet fizet, kettőt kapsz akció. Egész júniusban a Gino cukrászdában. Jeges kávé duplán, mert a nyár együtt a legjobb.
8: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
9: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és márkakereskedésünkben.
10: Kristóf Autóház Csorna. www.kristofautóház.hu.
11: Profi vasalatok összeszerelésére várunk téged Lövőre, a Rotóba. Modern gyárban, klimatizált környezetben dolgozhatsz, akár azonnali kezdéssel. Ablak nélkül nincs ház, vasalat nélkül nincs ablak. Jelentkezz most hozzánk! Rotó, 99-es körzet, 534-139. E-mail, jelentkezkukac@rotokotoyelfrank.com.
12: Figyelem, fesztivál rajongók! Most a Sopron Plaza elrepíthet a Sopron Festre. Megnyerheted a páros VIP fesztivál bérletek egyikét, ha legalább 5000 forint értékben vásárolsz a Sopron Plazában június 8-a és 22-e között. Vásárolj, regisztrálj, és ha szerencséd van, VIP belépővel élvezhetitek a Sopron Fest hangulatát 3 napon át. Részletek a Sopron Plaza weboldalán.
13: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfólia, beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
14: 800 darabos készletből válogathat.
13: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilászárókft.hu.
15: Költözne? Hova? Lignova!
16: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
17: Születésnap, csapatépítő vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás. Csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat, és választhatok 3 egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, Jégverem fogadó, Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
18: Ha motorosoktól szeretnél motorozni tanulni, akkor From Home.
0: Reklámot hallottak.
6: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
19: Közzétették az aszbeszt mérések helyszíneit. Elektromos autótöltővel gazdagodott Sopron. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közzétették annak a 44 soproni helyszínnek a listáját, ahol megtörténtek a vizsgálatok az osztrák aszbesztszennyezés ügyében, írja a Sopron Média. A labor leterheltsége miatt az eredményekre legalább 2 hetet kell várni. Városunk a cselekvési terv részeként minden zárt felülettel nem rendelkező utat pormentesített kálciumkloridos kezeléssel. A szakemberek már dolgoznak azon a hatóságokkal közösen, hogy végleges megoldást legyen a mentesítésre, hangsúlyozta közösségi oldalán Fartes Ciprián polgármester. Különleges ipari teljesítményű elektromos autótöltővel gazdagodott Sopron városa. Az új berendezés a polgármesteri hivatal flottáját szolgálja majd ki, és egy rangos elismerésnek köszönhetően került a történelmi kulisszák közé. A döntés hátteréről és a technikai részletekről Kovács Ákos, a MUN marketing igazgatója beszélt.
20: Alapvetően mindig egy évvel korábban a polgármesterek randevúján derül ki, hogy ki a következő év nyertese. Idén ugye Sopron város nyerte azt a lehetőséget, hogy az év polgármestere díj keretében adunk egy töltőt. Az, hogy a töltőnek pontosan milyen típusa és hol tudjuk telepíteni, ezt mindig a polgármesteri hivatal és az adottságok határozzák meg. Elindul mindig egy tárgyalás, és az a döntés született, hogy a hivatali gépjárművek töltésére kell egy megoldást találnunk, praktikusan ugye a polgármesteri hivatalba, és ez tökéletesen optimális olyan flottáknak, kisebb cégeknek, akik egy-két autót szeretnének mindennapi használatban, de az elérhető legnagyobb sebességgel tölteni.
19: A Soproni Fotóművészeti Kör alakulásának 25. évfordulója alkalmából szervezett fotókiállítást a tagok képeiből a festőteremben. A tárlat július 10-ig tekinthető meg, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között. Kabala állatot keres a soproni Széchenyi István városi könyvtár. Az immár 5 éve működő zöld sarok számára keresik a legmegfelelőbb kabalát, amelyről a látogatók dönthetnek. A könyvtár 5 jelölt közül várja a szavazatokat, a voksolásra személyesen a könyvtárban, valamint a könyvtár Facebook oldalán is lehetőség van június 20-ig.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
19: Majd hidegfront hatására napközben egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, helyenként heves viharok, felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati északnyugati szél, a legmelegebb órákban 26 fok körül alakulnak a maximumok, viszont a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaesett a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
22: Folytatjuk tovább a beszélgetést Törőcsik Zsófiával, a Magyar Szabadidős Búvársor Sport, hát mondhatni legismertebb és legeredményesebb tagja a szerénység nélkül.
23: Magyar, most már a világ legismertebb búvárcsaja.
22: A világ legismertebb.
24: Kimondom életem először, hogy a világ, örökös világranglista első helyén vagyok.
22: Wow. Wow, ugye 105 méteres csúcs lefelé, 3,5 perc, majdnem 4 perc az a lefelé és a fölfelé út, és hogy ott tartottunk, hogy lent mi történik, megvan a fordulópont. A fizikai tünetek megvannak, az agyi tünetek ugye működnek, rekeszizom görcsöl, elindulsz visszafelé. Az már
25: egy kérdés, bocsánat, igen? Mit hallasz itt? Tehát, hogy most már látjuk, hogy mit nem látsz, de hogy, vagy halljuk, hogy mit nem látsz, de hogy milyen érzék ilyenkor a füledben, hogy így feszít, hogy a szívdobogásodat hallod, vagy...
24: Nem, egyébként ez jó kérdés, ezen még nem gondolkoztam sosem. Hát nem tudom, én biztos a felét hallom mindennek, mint amit mások, mert a jobb fülemre süket vagyok amúgy, de igazából semmi extrát nem hallasz, mint amikor beleteszed a fejed a tengerbe. Tehát ezt az alaptengerzúgást hallod, viszont annyira befelé fókuszálsz, hogy nem fogod föl gyakorlatilag,
23: de
24: hogy
23: ahogy
24: mi
23: van
24: történik.
23: Halucinációd, ahogy elmesélted az előbb, hogy volt úgy hangokat is, hogy gyere föl!
24: Olyan például szokott lenni, hogy teljesen random zene megjelenik a fejemben. Tehát aha, zene, bármilyen zenének valamelyik dallama részlete, és akkor volt olyan, hogy fölfelé úton például is kezdtem gondolkozni azon, hogy ez most honnan jött. hogy mostanában nem hallottam.
25: Random el szoktuk tárolni, és akkor felszabadult egy fájl.
24: Igen, valószínűleg igen.
22: Nagyon szép maga a mozdulatsor, de hogy közben meg ebben borzasztó fegyelem van. Tehát itt a pulzuskontrolltól kezdve a testtudatig, a gondolatok fegyelmezéségében minden benne van. Amikor nézem, én azon gondolkozom, hogy mennyire könnyednek tűnik, hogy milyen begyakorolt a mozdulatsor, hogy milyen nyugodt, hogy milyen lassú. De közben belül azért valószínűleg azért ez egy nagy harc, de kívülről, amit látsz, amikor ők merülnek, az valami egészen ilyen zenszerű tényleg. Nagyon könnyed, nagyon kecses, fordul visszafele, ugyanaz a mozdulatsor, és ilyen nagyon, nagyon szépen, nagyon könnyedén. Melyik a nehezebb, a visszafele jövő út?
24: Mentálisan a visszafele egy picit könnyebb, mert szerintem igen, mert akkor már tehát akkor már megcsináltad a címmelységet, remélhetőleg a cetli az valahol valamelyik tépőzáron ott van rajtad, amit majd be kell mutatni a bírónak a felszínen, és a visszafele út, akkor már tudsz arra gondolni, hogy most már csak ennyi van.
22: Azt tehát, érzed 80-on, hogy meg lesz, vagy érzed, hogy elrontottad?
24: Általában igen. Igen. Aztán nyilván ez be tud ütni, hogy 20 méteren elájulsz, tehát hogy azért ez nyilván sosem szabad semmit biztosra venni, de úgy, én azt gondolom, hogy nagyjából azért tisztában vagy önmagaddal, hogy ilyen állapotban
22: az
24: vagy.
22: Az ájulásnál van egy pont, mint az altatásnál, hogy érzed, hogy most kicsekkolsz? Vagy úgy ájulsz, hogy nem emlékeztem, hogy elájultam?
24: Mind a kettő van, igen. Van olyan is, amikor kicsekkolsz, egyébként pont így szoktunk mondani is, hogy elkezded érezni, hogy veszted a kontrollt.
22: Tehát esik szét a mozdulatsor?
24: Igen, és mint amikor nagyon hirtelen nagyon berúgsz, mesélték, hogy milyen, igen, és hogy egyszerűen csak azt érzed, hogy nem tudod kontrollálni a mozdulatot, és ez kívülről is annyira idézőjelben gyönyörűen látszik, hogy mikor van az a pont, amikor az ember elkezd kiesni.
22: De ott már vannak, tehát 50-en, vagy 40-en, vagy 30-tól már vannak
24: 40-en,
22: is.
24: 40-en, igen, az összes hivatalos versenyen 40 méteren találkozol az első safety búvárral.
23: Aki szintén szabad tűzös.
24: Igen, így van. Nem, igen, mindenki.
22: Tudják, hogy jössz föl, és akkor ő elindul lefelé, és megvár.
24: Nagyjából tudják, hogy mikor, hány, ugye szonárral folyamatosan követnek, nagy világversenyeken kamera is megy le melletted, és tudják, hogy hol jársz körülbelül, és tudják azt is, hogy fentről az első safety búvárnak mikor kell elindulni, hogy ti pont 40
22: aha, és ott, ha bár van, onnan már ő fölhoz.
24: Aztán 30 méteren jön még egy, 20 méteren még egy, és a végén már hárman kísérnek föl az utolsó.
22: Milyen, az alapján nagyon szép, mikor nem nyúlnak hozzá, te már tudod, hogy megvagy, jössz föl, csak így kísérnek fölfelé, mert ott van még ugye egy mozdulatsor, amit meg kell csinálni. Jelenni, csipet levenni, az nagyon szép, és a vadászgépek tudod, így mennek veled föl, az brutál jól néz ki.
25: És milyen érzés az első levegővétel?
24: Hát, ha emlékszel rá, akkor jó, igen. Akkor marha jó. Hát ott nagyon-nagyon arra kell koncentrálni az első 10-15 másodperc. Ugye 15 másodperced van arra, miután az orrod szád kiért a vízfelszínre, 15 másodperced van, hogy bemutasd azt a protokollt, ami áll egy
22: jel,
24: kézmozdulatban.
22: Csipesz, jel, és mondani kell, hogy jól vagy.
24: Igen,
22: van egy, igen és ezt nem mindegy, milyen sorrendben, nem?
24: Van, ha mondjuk összekevered a kettőt, és mondjuk először veszed le a csipeszt, utána azt mondod, hogy I'm okay, és utólag mutatod a jelet, bukta.
22: Ennek van egy sorrendje, hogy hogy mi a csipesz, mi a múlt, hogy mondod, így van.
24: Tehát először felbukkansz, nyilván veszel egy pár levegőt, hogy képbe kerülj, mutatod az okéjelet a kezeddel, lehúzod a csipeszt, és azt mondod, hogy I'm okay.
22: És ha ez igen, láttam, hogy csak elrontja.
23: Összekeverted, akkor kész a 105.
24: És össze is kevertem most, hogy belegondolok, nem, először veszed le a csipeszt, utána az okéjjel, és utána mondod, hogy I'm okay.
22: Én láttam olyan videót, hogy elrontja a csaj, és igen. Kiabálják neki, hogy csipesz, jel, mond, és a csaj meg van zavarodva, a finisher elrontja, és neki sem tudja elfogni, piros kártya, vagy igen. Nem tudom, piros Isten. Lapot kap, és rossz volt a sorrend, és a csaj összetörve, hogy mondja, nem hisz, egy 100-szor begyakorolt mozdulat.
23: Volt, érted?
22: Igen, és megúszod. De ott már valószínűleg nem rontasz azért világcsúcson,
24: nem? Hát simán ronthatsz, mert egyébként tudsz olyan hipoxiás állapotba kerülni, hogy ezzel is ez az a egyébként hülyeségnek tűnik, amúgy meg sokszor egyébként hülyeség is ez a szabály, de hogy ez az a célja, hogy a bíró 100%-osan meggyőződjön arról, hogy te képben vagy, és te tudod, hogy mit csinálsz, és tudod, hogy mikor milyen sorrendben mit kell
25: csinálni. Nehogy valaki akarat ellenére búvárkodjon 105 métert.
22: Igen,
25: készítették.
22: Igen. Ez most egy megdönthető, amit te megdöntöttél, vagy beállítottál, vagy most ezzel biztonságban, hogy nincs a környéken senki, aki ezt mondjuk megúszná csajként 105 méter lefele?
24: Hát most per pillanat nem nagyon látok, van a horizonton. De hogy ezt én viszonylag hamar, hát nem viszonylag hamar, mert azért még van egy-két szám, amiben szeretnék most előrébb haladni, de hogy azért ezt szeretném letolni még.
22: És ezt utána... te döntöd el, hogy bocsánat, hogy mikor, hol? Tehát azt mondtad, hogy holnap 108 Fülöp-sziget, akkor berakják neked a kötelet, 108 és mehetsz?
24: Hát egy olyan rendezésű verseny kell hozzá, ami világbajnoki státuszú. Vagy világranglista, nem világranglista, világcsúcs státuszú verseny, tehát ennek megvannak a szabályai, hogy mi kell ahhoz, hogy egy
22: hivatalos legyen.
24: Hivatalos legyen egy ilyen merülés.
22: És mi a méter a 105 után, mi a kövi?
24: Hát meglátjuk, mert a 106, 107, de hogy...
22: Jó, itt már 110. méterenkénti haladás van nagyjából?
24: Hát te döntöd el, csinálhatok akár egyből 110-et is, hogyha azt érzem, hogy én arra most azonnal képes lennék, de hát meglátjuk.
25: Az első kérdésem, hogy amikor már lejeleltél, minden megvan, hogy egy cigire azért gondolom rágyújtottam. Hogy...
22: egy óriási havarna szivar azért. Kubai szivar felett.
25: Már meggyújtják neked ide kín vagy.
24: A cigit és a vízkit a kezembe adják.
22: Igen, egy jó prosecco mindig lecsúszik.
25: Csak az izgalomra, ijegységre. Hogy ilyenkor utána mi a rehabilitáció? Hogy ugyanúgy, tehát mint ami sem történt volna, vagy megviseli a testedet, vagy ilyenkor felszabadul valami iszonyatos örömhormon, mi történik benned?
24: Hát leginkább mentálisan megterhelő, ez a neurológiai rendszernek, az idegrendszernek a legmegterhelőbb. Nyilván ehhez kell az, hogy fizikailag jól legyél, tehát hogyha fizikailag gyenge vagy nem vagy olyan csúcsponton éppen, akkor az is tovább tart, hogy kipihent, de ugye 2-3 napot szoktak mondani minimum egy mélyen merülés után, amíg az idegrendszered is túl feldolgozza azt, hogy most ez hogy mi történt, hogy nem vettem.
22: Ez egy jó nagy sok a szervezetnek, meg az idegrendszernek.
23: Igen, jó az edzőtábor, hétfőn merülsz egyet, a következő csütörtökön.
25: Szerdán sírsz egész nap, aztán csütörtökön merülsz.
22: A pasik milyen mélyen vannak? Náluk mi a rekord? Mennyi
24: hát,
22: választ elég?
24: Náluk ugyanebben a számban, amiben én most a 105-öt csináltam, 137 méter
22: azt a mindenit.
24: Világrekord, ezt pont most csinálta a Petár egyébként a Fülöp-szigeti, aki ugyanezen a versenyen.
22: És az utánad jövő csaj mennyivel van mögötted nagyjából?
24: 104, ő most 100. Azért választottam a 105-öt.
22: Az belátható.
25: A seggedben vannak.
22: Azt hittem, hogy egy 89.
24: Hát ő most, ha jól tudom, ő most a monóra edz nagyon.
25: A mononukleózisra?
24: Igen. Az egyben úszony, a delfin úszonyos.
22: Lefele.
24: Igen. Úgyhogy egyébként ő is tartja benne a világcsúcsot 123 méterrel, azt hiszem. Úgyhogy...
23: És aha, akkor nyilván ezt akarod megdönteni, amikor
24: hát
23: mondtad, hogy...
24: Hát majd nem, most egyelőre azzal kell küzdenem, hogy ezt a nitrogén narkózist, ezt megszokjam.
25: És erre hogy lehet gyakorolni? Az van úgy, hogy otthon nitrogén narkózol, hogy egy kicsit kényebb legyen?
24: Például csináltunk olyan edzést, mikor kiderült, hogy ez engem így meg tud ütni, akkor csináltunk utána egy olyan edzést, hogy lementem 90 méterre, és 90 méteren 1 perc, 4 másodpercet ott lógtam. Uh-huh. Mondanám a levegőbe, de hogy a kötél végén, úgyhogy nem csináltam semmit, hogy egy picit azért 90 méteren már 10 bár nyomás van, és ott is már elég csúnyán meg tud ütni ez a nitrogén.
22: Na de az mi garantálja, hogy nincs ott veled senki, hogy te nem indulsz el felszabadulva lefelé, mert annyira betépsz a nitrogén narkózist, hogy effektív az, hogy és még megyek lejjebb. Hát ugye vannak ilyen búvárok is, akik 40-en megkapják, leoldják a cuccot, és elindul lefelé, mert megbolondul az agya. Tehát, hogy...
24: Hát az igen, mondjuk ha leoldod, az gáz, de hogy hozzá vagyunk kötve nyilván egy karabinerrel a kötélhez, úgyhogy nem tudsz csak úgy elúszkálni, hanem egy 1 méter 20 centis drót vagy kötéllel, igen, oda vagy kötve.
22: De ha... felhúzni nem tudnak. Tehát,
24: de fel tudnak húzni, úgy van kialakítva a rendszer, hogy van egy ellensúly a kötélnek a másik végén, és hogyha valami gáz van, és látják a szonáron vagy a kamerán, hogy nem mozdulsz, nyilván kivéve azt ezt az utolsó edzést, amit mondtam most, hogy
22: ott meg
24: volt beszélve,
22: percet.
24: Hogy aha, egy percet ott lógok, akkor azt a súlyt belökik a víz másik oldalán, és illetve tudnak még húzni is rajta kézzel, és akkor felhúznak ennél a kötélnél.
22: Aha, tehát lemész azért, hogy szokd a nitrogén narkózis állapot, tehát hogy hozzászoktasd az agyadat meg a szervezetedet, igen, ahhoz, hogy ez milyen betépve lenni a nitrogéntől.
24: Igen. Aha.
23: Jó egyébként?
24: Úgy belülről azt érzed, hogy jó, aztán kívülről látod magad a felvételen, és azt mondod, hogy atya úristen. Tehát én például jöttem fölfelé, legalábbis azt hittem, meggyőződésem volt, hogy jövök fölfelé, és egy helyben uszonyoztam. És le kellett jönni a safety búvárnak, értem, mert látta, hogy...
22: Ott kavírnyászol valamit. Nem nagyon haladsz. Te meg azt hitted, hogy baromira nyomod fölfele.
24: Én meggyőződésem volt, hogy hasítok fölfele.
25: És te miért nem jelentkeztél az űrprogramba amúgy? Mert hogy ezzel a fizikummal, meg ezekkel az adottságokkal...
23: Nem felfele akar menni le.
25: De neked ilyen mindent ki kell próbálnod, amit szerintem, mert ez egy nagyon különleges adottság. Azért ez kevés embernek adatik meg. Hogy van még benne ilyen extrém terved?
24: Hát biztos, egy csomó hülyeséget kipróbáltam, mert biztos nyitott lennék más hülyeségekre is, de egyelőre kevés a víz a világűrben, úgyhogy még annyira nem
25: dolgozunk
24: fogott
25: rajta. Dolgozunk rajta.
22: Egészen elképesztő. Szponzorok, közvetítés, pénz az van benne ebben a sportágban?
24: Hát egyébként lenne, meg külföldön van is. Itt.
22: Aha.
24: Itthon szponzor az nagyon, nagyon nagy igény volna rá, hogy szoktuk mondani, de hogy főleg így, hogy elvesztettem a munkahelyem is.
22: Emiatt? Úgy,
25: nem tudta felvenni a telefont.
22: Valahogy ez a fülöpszigeteki dolog, ez nem jött, ez onnan tudtam bejárni a munkahelyet.
25: Homofizó volt, és hogy 105 méteren ők.
22: Kényesen érintett őket, hogy 3 hetet a fülöpszigeteki edzőtáborban.
23: Kirúgtak? De egy világbajnokot? Hát azért, hello.
24: Hát most, ha én abszolút azt a részét megértem, hogy így is nagyon sokat köszönhetek nekik, mert az elmúlt egy évben úgy edzettem, hogy elengedtek ezt a Euróvédó-oda. Tehát, hogy én meg tudom érteni, nyilván az ő szempontjukból én egy haszontalan valaki vagyok, mert nagyon büszkék rám, meg szerettek, de hogy egyébként...
25: Mivel foglalkoztál?
24: Én SAP tanácsadó voltam.
25: Az SAP-t rúgtak ki?
24: Hát SAP termékeket okay. forgalmaztunk, de nem az SAP cégnél
25: dolgoztam. Ott volt az a nagy buli, most meg kivágjuk az a nagy buli tavajával, hogy törpétnek a hátuljára szívták a kokait. Az még oké volt, de ez azért ezt már meghúzzuk alatt.
22: Ami érdekelne még, és amiről nem beszéltünk, hogy a pánikról mesélj már egy kicsit, és a pánik leküzdéséről. Ez egy izgalmas dolog azért a 800-100 méterem.
23: Nyelési nehézségekkel küzdködve.
22: Mióta tudom a gégemetszést, már megnyugodtam.
24: Igen, ezt
22: már megterülök. Hogy történik agyban? Mert ugye itt a fizikai tünetekről beszéltünk, a rekeszizmokról beszéltünk, a gondolatokról igen, de amikor elindul, vagy ne adj Isten beüt, volt már neked ilyen helyzet? És ezt megtanulni, legyőzni, kontrollálni, kézben tartani magát a pánikot, vagy a halálfélelmet? Ami bármikor megjelenhet, nem?
24: Igen, ez egy olyan dolog, amiről sose tudod, hogy ha felbukkan egyáltalán, akkor mikor, milyen helyzetben fog felbukkanni. Nekem még soha nem éreztem azt, hogy olyan pánikba kerültem volna, hogy ne tudtam volna úrrá lenni rajta. Nyilván egyfajta pániknak hívhatjuk azt is, amikor elindulsz lefelé, és mondjuk érzed, hogy nem szólal meg az órád. És felfogod, hogy most úgy kell lemenned 105 méterre, hogy egyébként
22: hogy nincs meg a segítség.
24: Pingod nincs róla, hogy éppen hol vagy. Tehát, hogy ez is lehet egy ilyen mikro pánikszerű valami, hívhatjuk így, de hogy azonnal a listán a következő pontra át kell ugrani, és azonnal azzal kell elkezdeni foglalkozni, hogy akkor mit csinálok.
22: Tehát,
24: hogy nincs az porondon, hogy...
22: Megjelenhet, de hogy egy borzasztó mentális munkával ez egyfajta karbantartás annak, hogy nem hagyod uralkodni, sem fizikailag, sem lelkileg, sem gondolatban.
24: Igen. Aha. Nincs olyan opció.
22: Iszonyat koncentráltság azért ez közben, nem?
24: Igen. Hát valószínűleg emiatt is az idegrendszer nagyon elfárad egy ilyen merülés után.
25: Ezt honnan érzed, hogy elfáradt az idegrendszered? Vagy vannak ilyen fizikai tünetei?
24: Hát fizikailag is nyilván valamennyire fáradt, de ilyen kifacsart zokni vagy utána egy kicsit. Tehát, hogy nincs kedved beszélgetni, nincs kedved, tehát, hogy egy picit olyan ilyen átvisz.
22: Túlélőbe kapcsolsz kicsit.
23: Te adás után, hogy megjel a kanapén.
22: Ahogy megülsz reggel 6 órakor, nincs kedved beszélgetni, senkire szóljon hozzám.
25: A kobuda felé, már mindig ez van. De letolsz egy jó fellépést, ugyanezt leülök, és akkor tudod, hogy nem lehet
22: sebezhető vagy, senki ne szóljon hozzá, mindenet pihen. Mert az idegrendszered túlterhelődött, borzasztó.
25: Plusz, hogy nekem Balázsak együtt dolgozom, ami 108 méternek felel meg, ha engem kérdezel.
22: Naponta.
25: Igen, minden nap. Így van.
22: Igen, hát azért ez egészen elképesztő. De akkor ez tényleg maga a testkontroll, meg maga az elmekontroll. Ez a sport, ez erről szól,
24: ez,
22: nem?
24: Igen.
22: Amellett, hogy nyilván tüdőkapacitás és fizikai határok közben azért ez egy elképesztő nagy meditáció is.
24: Hát az, hogy nem engedsz meg magadnak dolgokat. Tehát, hogy amit a tested meg az elméd követel tőled, és azt tudod mondani, hogy nem jövök föl.
25: Hát ez nekem nem megy, mert a legkisebb dolgokra se tudok nemet mondani.
22: Sajtjuk el.
25: Turududit.
22: Balaton szerep.
23: Két Balaton
25: szerep. Borzasztó döntés lenne.
22: Hú, nagyon izgi. Mi most a következő edzőtábor, és utána akkor lejjebb tolod? Vagy mi a következő lépcsőfok?
24: Hát attól függetlenül, hogy idén most azt beszéltünk meg, hogy idén inkább a mélységre koncentrálok, de hogy egyébként június első hetében itt Budapesten rendezik a medencés világbajnokságot a Duna
22: Arénában.
24: Megnézem, hogy mi a helyzet. Úgyhogy az lesz a következő.
22: Ezt a saját magad megdöntése a cél akkor valójában.
24: Igen.
22: Aha.
24: Igen, most igazából Bifinnel tervezek valamit.
25: És nem akarsz így vállalkozni? Ilyen bányatavak felderítése, csak így szabad tüdővel tudod.
24: Hogy az egyik volt kollégám, mondta pont tavaly, hogy elmentek vitorlázni 7-8-on, és hogy beesett a nem tudom kinek a nagyon drága napszemüvege, és lemérték a szonárral a vitorláson, hogy 16 méter volt, és senki nem ment leérte, és ott kellett hagyni a napszemüveget. Úgyhogy lehet, hogy indítanom kéne ilyen vállalkozást. Hogy
25: mondom, kapnak is van egy drónja, még ott a siófoki kikötőben, csak mondom, hogy...
22: Igen, felhozott szabad tüdővel, Balatoni keresén vagy mérhető, ott üldögesz egy napvágyon egészen. Drágossága, ugorjon már földvára, beesett a gyereknek itt az aranyaklánc.
25: Ez óriási, lenne egy kis hajója, tudod, de egy személyes.
22: Az, hogy a Balatonban jó a látótávolság, tudod, tehát ott sanszos bárült megtalálni. Nagyon inspiráló volt. Köszönjük szépen, hogy bejöttél. Egyrészt, hogy időt szántál ránk, meg hogy hazajöttél miattunk.
24: Hát köszönöm, hogy itt lehettem.
22: És nagyon drukkolunk, nagyon menő, amit csinálsz.
24: Köszönöm
22: nagyon szépen köszönjük.
25: Megyek neked safety búvának 3 literre.
24: Jó,
25: ott foglak várni. Jó, hogy a Fülöp-szigeteket bevállalom.
23: Mi már láttuk úszni vízben, Zseni.
25: Én is abban születtem, tudod.
22: Zófi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
24: Köszönöm.
1: És akkor egy rövid szünet. Anna Jó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Alig változtak az albérleti díjak Győr-Moson Sopronban. Már nincs tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Alig változtak a bérleti díjak Győr-Moson-Sopron vármegyében. A háttérben az látszik, hogy az élénkülő kereslettel párhuzamosan az elmúlt évekhez képest rendkívül széles kínálat alakult ki az utóbbi időszakban, mondta Balog László, az ingatlan.com vezető szakértője. Hozzátette, a több éves horizonton látható kínálatbővülés fékezi a lakbérek további emelkedését. A keresleti oldal mozgatórugója az is lehet, hogy az első lakásvásárlók egy része továbbra is önerő problémával szembesül. A Soproni Fotóművészeti Kör alakulásának 25. évfordulója alkalmából szervezett fotókiállítást a tagok képeiből a festőteremben. Újvári Gábor, a klub vezetője elmondta, a kiállítás egy összegzés az elmúlt 25 évből.
2: A tematikát nem határoztunk meg, igazából ez egy a jelenlévő tagok összegző képeit vonultatja fel az elmúlt 25 év bármely időszakából. Sokszínű a kiállítás, vannak benne dokumentarista képek, vannak benne kortárs kísérletezők, szürrealista vonásokat is fel tudunk fedezni, akár grafikai jellegű tulajdonságokat is láthatunk a képeken.
1: A kiállítás július 10-ig tekinthető meg, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között. Már nincs tűzgyújtási tilalom Győr-Moson-Sopron vármegyében. Az elmúlt időszakban lehullott csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott tűzveszély, olvasható a Népik közleményében. A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanság következménye, ezért a szervezet arra kéri a lakosságot, hogy továbbra is körültekintően járjon el, különösen erdők közelében és száraz növényzettel borított területeken. Kabala állatot keres a soproni Széchenyi István városi könyvtár. Az immár 5 éve működő zöld sarok számára keresik a legmegfelelőbb kabalát, amelyről a látogatók dönthetnek. A könyvtár 5 jelölt közül várja a szavazatokat, a voksolásra személyesen a könyvtárban, valamint a könyvtár Facebook oldalán is lehetőség van június 20-ig.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
1: Meg hidegfront hatására napközben egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, helyenként heves viharok, felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati északnyugati szél, a legmelegebb órákban 26 fok körül alakulnak a maximumok, viszont a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaesett a hőmérséklet.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: 30 év Magyarországon eltöltött idő után, gyerekek, soha nem ment még haza, soha nem látogatta meg a szüleit, de az 50. születésnapjáról úgy döntött, hogy elhatározta, 3 évtized után hazatér a szülőföldjére. Na ki ő?
2: 3 évtized?
1: Három évtized után nem ment soha, nem utazott, nem kereste, nem ment, de most 50 lett, és azt mondja, hogy irány a szülőföldem, hazamegyek.
3: Fú, nagyon egy Laci betyár.
2: Ő a szülőföldjén van mindig.
3: Honnan tudod?
2: Neki minden betyárföld, persze.
3: Jó, akkor...
2: Tehát Magyarországon élő külföldi, vagy ide jön haza, külföldön élő haza magyar.
3: Fidelikusz haza megy
1: Fidelikusz Gosztú Nyíregyháza.
2: Vujt, truckó!
1: Nem, jó nyomon vagy, de nem.
2: Nem.
1: Messzi országból jött, és egy picit máshogy is néz ki, mint mi.
3: Kukinek is mennie kell?
1: Hallott, Kuki szóltak, én nézd ide. Kuki marad, ahogy látom. Na hát, másik orsz messziről jött, Afrikából jött.
3: Afrikából jött, jó, jó, homokvihar, jó.
1: Homokvihar, igen, szaharai homok. Igen, kolera, ebola, persze. 30 év után hazamegy az ebola.
2: Az egyetlen szó, amit a saját nyelvén ismer, az a bauni.
1: Az a bauni, hát a pákó.
3: Pákó.
1: Hazamegy.
2: Nem már, de örökre.
3: Okos dolog ez egyáltalán?
1: Hát ez egy jó kérdés, tudja, hogy hol lakik. Ugye hazamegy, 30 év után az 50. szülinapjára meglepi magát egy nigériai úttal, és meglátogatja a rokonságot, gyerekek, ez a történet nagyon kedves. Remélem, ezt valaki leforgatja.
2: Igen, azon gondolkodom, hogy mi járt le odakint, ami miatt most már hazamehet.
1: Hogy igen, vagy mi járt itt le.
2: Vagy itt le, igen.
1: Vagy mi járt itt le,
2: igen. Hogy kapta vissza az útlevelét.
1: Szóval hazamegy, gyerekek, hazamegy. Oh. Úgyhogy gondoltuk, felhívjuk, megkérdezünk. Egyrészt, hogy mit vigyem, adjunk neki tippeket, mi legyen a...
2: Hát ajándékot illik ilyenkor, hát, valami magyar, jó magyar.
3: Erzsébet utalványt.
1: Na de mi a jó magyar? Erzsébet utalványt. Mit tud vinni, mit vigyen Nigériába?
2: Pálinkát, paprikát.
1: Ezek a szokásos közhelyes dolgok vannak, pálinka, paprika.
2: Persze, pixalámi.
1: De szomorú.
3: Mi az a őshonos fajt, ami nekik nincs? Mint ahogy nekünk is eljött ide, ugye ez az újfajta, mi ez az alga? Ő is ilyetne oda valamit.
1: Ja, ugye mi megkaptuk az algát a Sió csatornán, vagy hol van most valami Balatonra veszélyes algafaj, hévizem.
3: Ilyetne ős valamit tenni Magyarországról. Amúgy mangalica van Afrikában? Csak
1: nincs nagyon mangalica, azt nem hiszem, hogy természetesen.
3: Vigyek kismalacokat.
1: Na, mindjárt megkérdezzük, van-e már ötlete. Bauni!
4: Bauni! Bauni! Bauni!
1: Hát olvastuk ezt a hírt. Figyelj, ez igaz? Te tényleg hazamész 30 év után?
4: Igen. Úgy döntöttem, hogy a születésnap, 55. születésnap után hazamegyek látogatni a szüleimet. Már itt az ideje, már hosszú idő után nem látom a szüleim, a testvéreim, és nagyon-nagyon-nagyon hiányoznak nekem. Már azon is gondolkodtam, hogy mit fog az édesapámnak mondani, amikor megláttam. Hát érted, ez nagyon-nagyon hosszú idő.
1: És mire jutottál, apám, mit fogsz mondani?
4: Hát a kedves szépet neki.
1: Micsoda irodalmiság van itt, kérem szépen. Micsoda irodalmiság. Hogy hívják a szüleidet? Arra még emlékszem, apukád neve micsoda, vagy a testvéreid neve? Hát ezek a nigériai nevek azért nekünk így európaiként, ez nagyon érdekes, de hogy mik a nevek? Mondasz egy-két nevet a családból?
4: Édesapám úgy hívják, hogy a Adjani James Lapite. Adjani James Lapite, ez a apámnak a neve.
1: Adjani James Lapite, mert hogy te Oludájú Lapide vagy, ugye? De neked ez a neve.
4: Igen. Apám még Adjani James Lapite. Anyám még a Mária Suge.
1: Mária Suge? Susuge?
4: Igen, Suge. Mária Suge. Mint a Mary. Mária Suge.
1: Mária Suge.
4: Igen, Mária Suge.
3: És hány évesek a szüleid most?
4: Hát apám most lesz a 85 éves, már öreg, nagyon-nagyon öreg az édesapám.
3: De a késő gyerek vagy akkor? Hát 35 éves volt, amikor született.
1: Igen, 35 volt a papa, amikor megérkezett,
4: igen,
1: a kis.
4: Igen, én vagyok a legidősebb a családban.
1: Hány tesód van?
4: Mi hatan vagyunk, vannak nővérem is.
1: És ők ott vannak, vagy ők is szétszórodtak a világban mindenhova?
4: Hát szorulnak a világon mindenhová, igen.
1: Szana szét vagytok.
4: De van még három testvérem kint Nigériában. Igen. És nagyon-nagyon-nagyon mindenki hiányzik nekem is. És most már tényleg már itt az ide, hogy az a látogatlom, és megülegetem a édesapámot.
1: Na most, ha most vagy 50 éves, akkor mikor születtél?
4: Hát én 76
1: április, neked most volt, ez egy kerek évszám, akkor te most voltál akkor 50, tényleg.
4: Igen, igen, és nagyon-nagyon szeretni elmenni haza, és meglátogatni.
2: Na és tudom már, hogy ők mivel készülnek? Mi a kedvenc kajád kintről, azt megfőzi-e anyukád, vagy nem beszéltetek még ezekről?
4: Hát, erről beszéltünk, én meg fogom őket meglepni sok minden a magyar ungárikumot, amit én a fejembe terveztem, hogy ez lesz nekem a meglepetésem, a édesapámnak, meg a testvéreimnek. Hát, például, mint a Rakuti szalámi, tudom, van ilyen Rakuti szalámi, ami a magyar Rakuti szalámi, a pik szalámi, a turorudi, ilyeneket, tudom, a tókai bor, a piros paprika, érted, tudom, ilyen újságokat, amiben rólam írnak, tudod. Meglepem őket ezeket a gyönyörű ajándékokat, tudod, amit a nagyon-nagyon értékel, és meg fogok értékelni.
3: Hány óra fogsz repülni?
4: Igen, hogy a magyar-ungárikumot tudom, ungárikum.
1: Hova mész helyileg, amit az Eszter is kérdezett? Elrepülsz, valószínűleg valahol átszállsz, onnan elrepülsz Nigériába, mi a hely, vagy hova mész?
4: Igazából a repülő innen megy Budapestre, Amsterdamba, és Amsterdamba lesz az átszállás. És Amsterdamba megyek a Lagosba, a Lagos volt a Nigériai régebben a fővárosa, és most már nem a Lagos, és a Lagosnak van átalakítva a nemzetközi repülőgép, akkor ott szállnak le. Aha. De most már nem a Lagos a fővárosa, a Nigéria, hanem Abuja.
1: Abuja, az följebb.
4: A rendszerváltás után, igen, Abuja lett. De most a Lagosban szokták a nigériai, vagy a kufut, vagy a turisták leszállni, és onnan megyünk tovább. Onnan megyek tovább, majdnem 300 kilométer, ahol a szüleim laknak. És azt a neve úgy hívják ezt a város, azt, hogy Ogun State, ez olyan város, ahol a Yoruba népek laknak. Én is a Yoruba nép.
1: Yoruba vagy te is. Van külön Yoruba nyelv, tehát a Yoruba nyelvén kommunikáltak.
4: Igen, és akkor onnan még messze van a repülőtétől. De állas Istenem, jönnek étem, és elvisznek édesapám lakna, még a szüleim.
1: Ki jön neked erre?
4: Apám nem tudja, nem tudja, hogy melyik nap fogom ékezni, mert úgy csak akarom csinálni azt, hogy melyikezem. Bevisznek engem hozzá, és látni akarom azt, hogy felismer az idősebb fiát. Amikor melyikeztem, hogy bemegyek hozzá, csak megnézem, hogy mi az apámnak a reakciója. 30 év után, át a felismer engem egyáltalán.
1: Az milyen pillanat lesz azért. A találkozás a 30 év után. A 30 év után a nagy találkozás.
3: Szerintem ne vigyél túrudit erre hosszú útra, én csak ennyit kérek tőled, hogy szerintem nem jó ötlet túrudit.
1: De itt írják, hogy egy Dobrev Klára plakát az eláll viszont, úgyhogy ezt tudod vinni.
4: A túrudit.
1: Az nem biztos, hogy szerencsés.
3: Ne vigyél túrudit a 85 éves apukának, amikának. Ennyit kérek.
1: Az megmakar addigra, az nem biztos, hogy ötlet. Figyelj, és a tesóid mit csinálnak, vagy a világban szétszorodók? Mivel foglalkoznak? Van arról hír, hogy a többiek mire vitték, vagy mi lett velük?
4: Kit Nigéria a testvéreim? Hát én tudom, hát szokásos, hogy minden egy idő után változnak a munkahelyüket, tudom, valamikor, mit tudom, ilyen taxis csinálnak, tudod, emberek szállítanak ide meg oda, és amikor megszűn ezt a munka, megint találnak másik munka, amivel tudnak megélni, vagy mit tudom, a Nigériában elég nehéz a helyzet, tudod, ebből a szempontból, hogy rengeteg a népesség, és kevés munka van. Kevés munka.
1: Kevés
4: igen, a munka. Igen, de nincs elég a gyár építeni, hogy emberek is tudnak dolgozni. Okay. És ebből a szempontból, igen.
1: Miért nem mentél eddig, Pákó? De mi az oka ennek, hogy nem mentél? Mert nem annyira nyilván nem olcsó a repülőjét, hogy azért 30 év az hosszú idő, hogy miért nem mentél közben?

0: szeretne azon menni. Én ott születtem Nigériába, és nagyon-nagyon jól ismerem ez a szószág, de lehet azóta már sok minden megváltozott, ami tényleg zsváló,
1: mondjuk kiváltad, Páko, kiváltad. Vár az ember 5 éve, 10-et, 30-at azért az valóban hosszú. Tehát azért az kiböjtölt, tehát hogy 30 évig nem mentél.
0: Szigetem magamat emiatt, mert nem hiszem, hogy vannak olyan ember, aki ugyanolyan, mint én vagyok, aki 30 év alatt nem ment haza, látnak a szüleim. Én szigetem magamat, és ígyétek nekem, ugyan szeretem édesapám,
1: ja, biztos, édesapám, hát édesapám, nem édesapám. Persze. Megy veled valaki, aki ezt leforgatja, vagy tök egyedül mész, vagy készül ebből bármi, valahova?
0: Igazából beszéltem a páromat, hogy átolós eljön, de arra jutottunk, hogy inkább a armész után a viszontlátásra kell most kaszétrálni a következő.
1: Jó, értem, tehát hogy egyedül mész.
0: A következő út lesz a bemutatás, hogy beviszem a páromat.
1: Megint vársz 30 évet, ha 30 évet te hazamész, elmondod, mi történt. Jó, abszolút. Na jó, van, Páko, mi nagyon drukkolunk, hát akkor adjál hírt magadról, ha megjártad, vagy voltál, akkor meg meséljél, hogy milyen volt, mert arra meg nagyon kíváncsiak vagyunk. Jó?
0: Igen, lehet, hogy meg tudom is pár anyagot is nektek, hogy mit tud tenni velem, vagy nem tudom, hogy értem, mit csinálok, édesapámmal, hóvágyóval, mit tudom, hát valamilyen, tudósítom nektek.
1: Jó, vigyázz magad, és hozzá valami ajándékot, és nagyon drukkolunk, jó?
0: Ó, persze, hozott mindenféle zebrá.
1: Az van, mert azt már hozták. Hatot lelőttek, de még mindig életben van, úgyhogy abból pont jók vagyunk egyébként. Vigyázz magadra, Páko, Pauni! Ciao.
2: Mára és erre a hétre ennyi volt, Balázsék! Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
0: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
1: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-gyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
0: A világ Szegeden találkozik!
3: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál, Szeged ifjúsági napok.
0: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
3: a világ sikerű Bastille,
0: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
3: és a legnagyobb hazai együtt. Tesek, június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
4: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázótónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
5: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Szevasztok gyerekek! Itt a nyár! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg gyerekek, kerítést csak is a Bomával készítessetek. Sopron, Somfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
7: Emery Ultrahang Labor. Magárendelések a legjobb szakorvosokkal. Gyors időpontok, hatékony megoldások, akár azonnali eredménnyel. Triton Life Aqua Medical Center Sopronban, az Alfa Parkban. Bejelentkezés 99-200-400.
8: Dübörög a nyár, és itt az idő, hogy végre ne csak az anyósülésen ülj. Akár a szabadságot keresed, akár a munkához kell a jogosítvány. A TRS Autós Iskola rád vár. Rugalmas órák, profi oktatók, modern képzés. Strand Fesztivál Balaton. Indulj saját tempóban. Kezd el még ma. TRS. Vezess velünk.
9: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
10: Walter Audó Kft. Sopron. Pozsonyi út 57-63.
11: Skoda. Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több, mint festékbolt. Híd utca 8.
12: Egy pillanat, egy ígéret, egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tanúk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltönygyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra.
13: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban, házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanálételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanálételfutár.hu.
14: Ha kedvező áron kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. 2D és 3D kerítésrendszerek, drótfonatok, vadhálók, gondozásmentes és alumínium kerítés, és lécek forgalmazása és telepítése. Komplett ajtók készletről továbbá egyedi méretű kapuk gyártását is vállaljuk. Minőség és 35 éves tapasztalat. Ne feledje, ha kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hétvégén is, a mikrofonnál Kismárti, a folytatásban pedig Bibi Rexha, a Faithless-szel karöltve, és hát az a dal, ami nagy valószínűséggel visszahozza az Eurodance hangzást a világ minden klubjába és a fesztivál színpadokra is 2026-ban. Ugye a héten kijött az új albummal is az énekesnő, és pimaszabb, merészebb, bevállalósabb, mint bármikor, pedig hát azért eddig sem kellett a szomszédba mennie Bibi Rexhának egy kis botrányos viselkedésért, de ugye szakított a kiadójával, úgyhogy most már függetlenül jelentette meg az önálló albumát, Dirty Blonde, ez a címe. És ennek az egyik húzó kislemeze, ez a dal, amit bekészítettem, a Faithless-szel közös New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a vasárnap délelőtti pihengetés mellé is. Most az a dal, ami hát egy DJ kollaboráció Dua Lipa életében, és hát ezzel együtt az egyik legszentimentálisabb dal az énekesnőnek. Martin Garrix, a producer, a DJ a dal mögött. Tulajdonképpen ez a Bibi Rexával közös In the Name of Love-nak a folytatása. Azt mondta a holland DJ, hogy ugyanazt a folytogató euforikus érzést kereste a dalban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most egy olyan előadó, akivel együtt bulizhattunk 2026-ban a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, Sam Felt, ezt a dalt is játszott egyébként a szettjében, és 2025-ös évben Cyril, 2026-ban pedig Sam Felt csillantotta meg a magyar tudását, ráadásul hibátlan kiejtéssel.
1: Köszönöm szépen, Miller.
0: Még egy ilyen cuppanos puszit is dobott a végére, Sam Felt, Heart Like Mine, hozom a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 100.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a vakáció előtti utolsó hétvégén is. A mikrofonnál Kismerti, a folytatásban pedig az a dal, amire nemrég bulizhattunk egy nagyot a Budapest Parkban, a születésnapi fesztiválunkon. Ed Sheeran, Camera, a Siri Remixben. I don't need a camera to capture this
1: moment. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy online a jysk.hu-n.
4: Buongiorno!
5: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
6: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
9: Azaria, Dash, Majka, Csodló, Halott Pénz, Betonhofi, Pogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
10: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
1: Reklámot hallottak.
11: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Nyári gokart táborok az új Soproni gokart pályán. Vezetési ismeretek, edzőfutamok, játékos versenyek és sok-sok gokartozás. További infók az új Soproni gokart pálya Facebook oldalon.
13: Fáradtlan kiadás, sürgősen pénzre van szükséged. A Sopron aranya segít. A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpont egyeztetéssel akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron aranyát. Magyar utca 2.
14: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
15: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
16: Lehet is.
15: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
16: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
15: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
17: Ne a konyhába teljen a vasárnap délelőtt. Bízd a főzést a Harkai Fröccs teraszra. Vasárnapi svédasztalos ebéd két turnusban, korlátlan fogyasztással, csak 5.990 forintért.
18: Csak 5.990 forintért.
19: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árértékarányú szeglemezes tető. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
1: Bérelj szórakozó helyet Sopronban. A Tabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technikai. Központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Tabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Tabu Sopron, ha fontos a helyszín.
14: Te is olyan munkát szeretnél, amit szívesen csinálsz, és akár hivatásként tekintesz rá? Válaszd a VLS-t, ahol a munkaerőpiac legkeresettebb szakképzéseit sajátíthatod el. Szakmai képzések, továbbképzések, élő, online oktatással és gyakorlati helyjel. A képzésekről érdeklődj személyesen Sopronban vagy online. VLS.hu.
1: VLS.hu. Reklámot hallottak.
11: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
4: Közzétették annak a 44 soproni helyszínnek a listáját, ahol megtörténtek a vizsgálatok az osztrák aszbesztszennyezés ügyében, írja a Sopron Média. A labor leterheltsége miatt az eredményekre legalább 2 hetet kell várni. A Soproni Fotóművészeti Kör alakulásának 25. évfordulója alkalmából szervezett fotókiállítást a tagok képeiből a festőteremben. A tárlat július 10-ig tekinthető meg, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
4: Majd hidegfront hatására napközben egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, 26 fok körül alakulnak a maximumok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: És most!
21: Rádió
20: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hát most már csak napok vannak hátra a vakációig, Rádió 1-esek. Június 22-én hétfőn indul el igazán a vakáció, de egyébként 19-e péntek az utolsó tanítási nap, és gyorsan megnéztem, az első tanítási nap, a szeptember 1-e, az egy keddi napra esik majd. Úgyhogy ha így kalkulálunk, a gyerekek összesen 73 napig nem ülnek majd iskolapadba. Istenem, amikor még ez ilyen végtelenül hosszú időszaknak tűnik gyerekként. Kygo és a One Republic dala szól most.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például egy Z-generációs német énekesnő dalszerző, és az a dal, amit ha egyszer meghalunk, tuti, hogy egész nap ezt fogjuk dúdolni. Loi, Get Lucky, ezt már bekészítettem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Hurts és Purple Disco Machine dala után pedig jó kis svéd pop Zara Larssonnak köszönhetően, és Rebeka, egy ifjú Rádió 1-es itt van a vonalban. Szia Rebeka! Kinek üzenesz te most pontosan? Mondhatod?
1: Anyáéknak, hogy nagyon szeretem őket.
0: Csicsereg nekem a darak a háttérben. Mit csináltok, miközben szól a Rádió 1? Hol vagytok épp?
1: Erdő.
0: Ó, de jó nektek. Na hát akkor Zara Larsson most ott a tölgyfák között fog énekelni. Jó hétvégét, sziasztok!
1: Köszönöm!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán Well Hello! Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy! A Sopronfesten! Július 4-én szombaton a Sopronfest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopronfestre a Rádió 1-en!
0: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogen! És nyerd meg páros belépőd a Sopronfestre!
1: Sopronfest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vöröshagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: A világ Szegeden találkozik.
5: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál, Szegedi Ifjúsági Napok.
4: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
5: a világsikerű Bastille,
4: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
5: és a legnagyobb hazai együttesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
6: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz! Scandinavian Sleeping and Living.
7: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest,
8: július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Még hiányzik pár növény a kertből, vagy most álmodod meg az egészet? Az Éderkertben minőségi növények, hatalmas választék és szakértő segítség vár. Éderkert. Keresd minket Sopron és Kóp háza között a 84-es főúton, vagy az éderkert.hu oldalon.
10: Harkai Fröccs terasz. A tökéletes helyszín családi összejövetelekhez, esküvőkhöz és a felejthetetlen pillanatokhoz. Harkai Fröccs terasz, ahol minden alkalom ünnep.
11: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
12: Lehet is.
11: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
12: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
11: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger megy.
13: A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Nagyon szuper vasárnap délután, hello mindenkinek. Ez a 94.1 rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és a test tartott a DLMX velem Schubert Krisztiánnal, na meg az igazi mai slágerekkel. Már is a Lady Gaga, ez a The Dead Dance. Ja, és ne felejtjük, jöhetnek az infók üzenetek is. Bármi van, az SMS Viber 23 111 111.

Topic, and you're listening to Breaking Me. I'm just right here.

0: Ez a Daily Mix, itt a 94.1 Rádió 1-en. Programajánlóval folytatjuk, július 2-án startol majd a Sopron Fest rengeteg érdekes és szexi programmal, ami fent van már a webben, úgyhogy le lehet csekkolni. Ha mennénk, akkor jó szórakozást!
1: A programajánló támogatta a Lignova kézházat. Minden a tervek szerint.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: volt a Daily Mix, itt a 94.1 Rádió 1-en. És hát ennyi voltam én is, Schubert Krisztián most Libben. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyi fér bele a mai műsoromba, viszont rengeteg hír, na meg az igazi mai slágerek a következő órában, ugyanis startol az Agora pár perc múlva, úgyhogy érdemes maradni. Én pedig további nagyon szuper hétvégét kívánok. Találkozunk a jövő héten. Ciao, ciao!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
4: Walter Auto Kft. Sopron, Pozsonyi út 57-63.
5: Skoda. Jogsit szeretnél várakozás helyett? From Home. www.fromhome.hu.
6: Figyelem, fesztivál rajongók! Most a Sopron Plaza elrepíthet a Sopron Festre. Megnyerheted a páros VIP fesztivál bérletek egyikét, ha legalább 5000 forint értékben vásárolsz a Sopron Plazában június 8-a és 22-e között. Vásárolj, regisztrálj, és ha szerencséd van, VIP belépővel élvezhetitek a Sopron Fest hangulatát 3 napon át. Részletek a Sopron Plaza weboldalán.
7: Harkai Fröccs Terasz. A tökéletes helyszín családi összejövetelekhez, esküvőkhöz és a felejthetetlen pillanatokhoz. Harkai Fröccs Terasz, ahol minden alkalom ünnep.
8: Költözne? Hova? Lignova!
9: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája, csak igazi, ma is sláger megy.
2: A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.
11: Agora. Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
12: Köszöntöm a hallgatókat, 2026. június 14-én vasárnap 13 órakor ez az Agora, a 94.1 Rádió egy helyi közéleti magazinja, a mikrofonnál Lakosi Gabriella. Nézzük, hogy miről lesz szó a mai műsorban. A múzeumok éjszakája programjairól beszélgetünk Tóth Imrével, a Soproni Múzeum igazgatójával.
13: Értékelték azt a munkát, amelyet az elmúlt években láttak, mind a város, mind a múzeum részéről.
12: A nyári táborokról kérdezzük Sarang Renátát, a pedagógiai szakszolgálat munkatársát.
14: Azt gondolom, hogy azért a gyerekeknek meg kell hagyni azt az időt is, amíg ők pihenhetnek.
12: Továbbá szó lesz a Soproni Evangélikus Gyűjtemények programjáról, egy cserediák programról és egy soproni kiállításról. Ez az Agora, jó rádiózás Sopron.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: Június 20-án rendezik meg a múzeumok éjszakáját, a program sorozat kiemelt városa Sopron lesz. Vendégünk Tóth Imre, a Soproni Múzeum igazgatója, akit Cetin Zoltán kérdez.
2: A múzeumok éjszakáját jövő szombaton fogják tartani, és az egyik kiemelt helyszín Sopron. Mit jelent ez pontosan?
3: Ahogy én olvastam az erről szóló levelet, amit polgármester úrnak címeztek, ez azt jelenti, hogy ennyivel értékelték azt a munkát, amelyet az elmúlt években láttak mind a város, mind a múzeum részéről, tehát itt egy nagyon erős hardware meg szoftver fejlesztés is volt már a múzeumi munkaterületén. Ugye új kiállítóhelyekkel gazdagodtunk, ha csak a legnagyobbakat említem, a Lenkvillát és a múzeum negyedet, és hát ezt igyekeztünk megtölteni valóságos tartalommal, meg élettel is a szószoros értelmében. Úgyhogy volt egy ilyen kezdeményezés részemről, egy egyeztetést követően, hogy ez legyen, és akkor így mi lett belőle. Az, hogy a gyakorlatban ez mit jelent, arra annyit tudok mondani, hogy az országos propagandájában, reklámjában mi kiemelt szerepet kapunk. Az országos múzeumok éjszakája programsorozat, ez azért elég nagy érdeklődésre tart számot. Volt egy országos sajtótájékoztatója, még lesznek média megjelenések ezzel kapcsolatban, és az egész országos rendezvénynek hát hogy úgy mondjam, plakátarca vagy mentora, Mautnál Zsófi járt nálunk, és ő készített egyébként több ilyen rövid videót arról, hogy működik a múzeum, hogy nézünk ki, mivel tudjuk csábítani a látogatókat.
2: És azt, hogy 20-án mivel csábítjátok a látogatókat, erről fogunk most beszélgetni. Több helyszínen is, a Lenkvillában, a Múzeum negyedben, a Központi Bányászati Múzeumban és a Tűztoronyban is várjátok majd a látogatókat. Egy ilyen kis programajánlót szeretnék kérni tőled, hogy mik a legfontosabb elemek.
3: Noha a fő és kiemelt helyszínünk az a Lenkvilla, én mégis azt mondom, hogy a Múzeum negyedet javaslom megtekinteni mindenkinek, ezt csomagban kapják, tehát aki megveszi a karszalagos belépőjegyet, ez általad említett valamennyi helyszín, valamennyi programján részt vehet, egy kivételével. A Múzeum negyedben a kolléganőim fognak egy ilyen gasztró jellegű előadást tartani, annál is inkább ennek az évnek egyébként a kiemelt tematikája a gasztró kultúra, ízekbe zárt történet vagy történelem, ez a mottója ennek az évnek, és mi pedig Illatfelhő 1790-ből címmel egy látványsütéssel készültünk. Ugye van nekünk egy nagyon nagy hagyományra visszatekintő blogsorozatunk, meg videósorozatunk, meg videóblogsorozatunk, amelyet az én kolléganőim végeznek, csinálnak nagy lelkesedéssel, régi recepteket újítanak fel, tesznek ehetővé tulajdonképpen már azért 19-18. Századi receptek a mai ízlésnek nem mindig megfelelőek, de ők ezt újra készítik, újra főzik, újra sütik, és akkor ebből lesz egy nagyon látványos bemutató, meg hát szerintem ízes is, én ezt mindenképp javasolnám, és lesz gasztró jellegű tárlatvezetés is a múzeum negyed kiállításaiban, illetve lesz hagyományos kiállítás vezetés a korona kiállításban. A Bányászati Múzeumban könyvcsereberét ajánlanék azoknak, akik a lazább programokra vágynak, vagy nem akarják időhöz kötni az ottani megjelenésüket, és a helyszínket egyébként úgy kötjük össze, hogy a városban közlekedő kis vonat, amikor a Múzeum negyedben már elcsendesül az élet, akkor kétszer indul a Lenkvilla és a belvárost, hogy a látogatókat átsegítse egyik helyről a másikra.
2: Néhány programot még vegyünk sorba. Fontos szerepet kap majd a csillagászat is a szombati napon. Erről mesélj egy kicsit, kérlek.
3: Meghívtuk Kis Lászlót, aki amellett, hogy nagyon felkészült tudományos kutató, egyébként a tudomány népszerűsítésnek az egyik bajnoka Magyarországon, hihetetlen népszerű csillagász, közösségi oldalokon, YouTube-on számtalan előadását és műsorát lehet megnézni. Ő lesz nálunk tulajdonképpen a fő műsor este 11-kor. Remélem, hogy nagyon sokan lesznek, fekete lyukakról szól, ami Kis László nélkül is egy érdekes téma, vele együtt meg különösen az. Molnár Zoltán kollégám szokásos és nagy érdeklődésre számot tartó vetítése, amire még felhívnám figyelmet. A Lengbe is lesznek állandó vezetések. Van egy nagyon-nagyon remek munkatársam, aki jelmezes tárlatvezetéseket tart, és itt is csengettünk Ferdinánd címmel indulnak ilyen séták, kicsit áthallásos természetesen. És esetleg, ha nem szerintelen, akkor elmondom, hogy én is Lukács Szabolcsal, aki a Tastevino nagyon kitűnő szomeléja, tartok egy hát Érzékek Birodalma címre keresztelt programot, amely az alkoholfogyasztás és az érzékiség kapcsolatáról fog szólni. A Szabolcs kiváló borokat hoz, én pedig próbálok hozzá történeteket, sztorikat mesélni. Ezeket mindenképp mondom, de ezen kívül is vannak még előadásaink a vegetáriánusra. Lesz egy külön kiállításunk, amely egy rövid ideig lesz csak látható, egy most vásárolt hagyaték bemutatásáról szól, és a zenei programokra külön felhívnám a figyelmet, mert nagyon változatosak, a jazztől kezdve a tangó harmonikán át, az éjjel egy óráig tartó DJ programig, én azt hiszem, hogy elég elég színes programot állítottunk össze.
2: Hogyha valaki érdeklődik a programok pontos kezdési időpontja iránt, akkor van-e valamilyen közösségi médiás felület vagy weboldal, ahol ennek utána tud nézni?
3: Hát természetesen a legegyszerűbb az mindig a múzeumnak a közösségi oldalán megtekinteni, illetve a múzeum honlapja az, ahol teljesen részletes programokat olvashatnak. És mivel országos helyszín vagyunk, ez kiemelt helyszín vagyunk, az a múzeumok éjszakája országos program oldalain is lehet tájékozódni, de a miénk talán egy kicsit pontosabb, egy kicsit részletesebb, és hát minden programról külön is jelennek meg posztok, amit érdemes megnézni.
2: A program sorozat majd szombaton 18 órától indul, és ahogy Imre hallhattuk tőled, egészen éjjel egyig fognak tartani. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk, és megosztottad ezt velünk.
3: Én köszönöm nagyon a lehetőséget.

0: break my heart.
1: Agora. Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
2: Nyitott szemmel a 94.1 Rádió egy közéleti műsorában most egy aktualitással folytatjuk. A tanév végével megkezdődik a táborozási időszak. Hogy milyen is a jó tábor, erről beszélgetünk Sarang Renátával, a Győr-Moson-Sopron vármegyei pedagógiai szakszolgálat munkatársával.
3: Elsősorban azt szeretném elmondani, hogy ilyenkorra az év végében már a gyerekek nagyon elfáradnak. Ezt tapasztalják a pedagógusok az iskolában, tapasztaljuk mi is, és azt gondolom, hogy azért a gyerekeknek meg kell hagyni azt az időt is, amíg ők pihenhetnek. Nyilvánvalóan nagyon sok olyan tábor kínálat van, ami már a gyerekeknek ilyen-olyan tematika szerint alakulnak, de én mégis azt gondolom, hogy a szülőknek alaposan fel kell készülni abból, hogy ők milyen táborba szeretnék a gyereküket vinni. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy tábor ne legyen nagyon túlzsúfolt, sok legyen benne a mozgás, sok legyen benne a szabadtéri tevékenység, hiszen a gyerekeknek életkori sajátosságukból adódóan a mozgás az, ami a leginkább fontos, illetve az idegrendszer fejlődéséhez a leginkább szükséges.
4: Tábor az általában inkább a szülőnek, vagy inkább a gyereknek fontos?
3: Hát ez nagyon jó kérdés. Nyilván a szülők szempontjából az alatt az idő alatt, amíg az iskolában vagy az óvodában szünet van, a gyerkőcnek a felügyeletét meg kell oldani. Nyilván abból a szempontból, hogy a gyerekeknek milyen az érdeklődési köre, lehet olyan tábort választani, ami a szülőnek is megfelelő, illetve a gyermek érdeklődésének is megfelelő.
4: Gyakorlott táborszervező is vagy, amellett, hogy ugye gyógypedagógusként dolgozol. Hogyan állítod össze te a saját táborodat? Mik a preferenciák? Tehát általában mi az, amit hány program fér bele egy nap, amit említettél is, hogy ne legyen túlterhelt a gyerek?
3: Itt szerintem nagyon sokban függ attól, hogy milyen korosztállyal dolgozunk. A mi táborunk, amit a kolléganőmmel szervezünk, piciknek szól, tehát a óvodás korosztály és általános iskola első-második osztály. Mi nagyon figyelünk arra, hogy nagyon sok mozgást építsünk bele, és egy-egy olyan programot a nap során és inkább a délelőtti órákra, ami a gyerekeket még érdekli, hiszen nagyon fárasztó is tud lenni a gyerekeknek, főleg, hogyha mondjuk kifogunk egy ilyen 35-40 fokot, tehát nagyon fontos az, hogy jól beosszuk az időt, viszont minőségi programot biztosítsunk a gyerekeknek.
4: Ja, nagyon gyakoriak a nem a sportos táborok, hanem a különböző fejlesztő foglalkozások, tehát például egy nyelvi tábor, vagy digitális tábor, tehát hogy itt hol van ez a határ, amikor a nem egy iskola-szerű foglalkozás zajlik, és a gyerek nem iskolában érzi magát?
3: Én azt gondolom, hogy itt is az egészséges középutat kell megtalálni, illetve az nagyon fontos még, hogy milyen időt tartalommal járnak a gyerekek ezekbe a táborokba, hiszen azt gondolom, a nyári szünet arra való, hogy a gyerekek pihenjenek. Hogyha hasonló impulzusokat kapnak, mint amilyen az iskolai időszak alatt, akkor az sajnos nekik nem pihenés. Nyilván nagyon sok élményt be tudnak szerezni egy-egy ilyen tábor során, de azt gondolom, hogy erre nagyon oda kell figyelni, hogy ennek az időtartama azért ne nyúljon olyan hosszúra.
4: Sokan több tábort is beiktatnak egy nyári szünetbe. Ezt hogyan javasolod te? Tehát inkább elszórtan, vagy azt is halljuk gyakran, hogy egymás után, tehát gyakorlatilag táborról táborra megy a gyermek, ez mennyire szolgálhatja az ő pihenését?
3: Hát a pihenését semmiképpen sem szolgálhatja. Tényleg változatosak a programok, tehát ebben nincsen hiba, csak azért ott is a gyereknek fel kell kelni, a szabályokhoz kell alkalmazkodni, a felnőttek elvárásaihoz kell alkalmazkodni, tehát gyakorlatilag ugyanolyan nehéz helyzetben van konkrétan, mint egy iskolai helyzetben. Én azt gondolom, hogy azért itt is meg kell találni azt a egészséges határt, ami még a gyermeknek tényleg az érdekét szolgálja. Nyilván itt azért a szülőknek az elfoglaltsága is ezt jelentősen befolyásolja, hiszen hát nem mindegy, hogy mennyi időre kell a gyermek felügyeletét megoldani.
4: Mi a helyzet azokkal a gyerekekkel, akik már kinőttek a táborozási korból, itt gondolok ilyen 13-14-15 éves gyerekekre, akik több órát ilyenkor egyedül vannak otthon, és ugye itt bejön a digitális veszély, hogy mennyit lehet kütyüzni, mennyit érdemes kütyüzni, illetve hogyan vonjuk el a gyerek figyelmét, hogy ne az egész napja arról szóljon, hogy valamilyen képernyőt néz.
3: Hát ez rendkívül nehéz, hiszen ilyenkor nyilván az a nagy szabadság, ami a gyerekekre rászakad, valamilyen szinten meg kell oldaniuk, és nyilván attól is függ, hogy milyen szülői kontroll alatt vannak a gyerekek. Azért itt is érdemes a gyerekekkel megbeszélni, elképzelni azt, hogy legyenek különböző olyan napi tevékenységei, amiket meg kell csinálniuk. A digitális világ veszélyeire nagyon-nagyon sokszor felhívtuk a figyelmet, rendkívül sok kutatás zajlik azzal kapcsolatban, hogy mennyire elősegíti a például ADHD-s vagy autista gyerekeknek a megnövekedett számát, tehát hogy nagyon sok mindenben befolyásoló tényezőként látják ezt a kutatók és a szakemberek, tehát tulajdonképpen erre is érdemes odafigyelni, hogy azért ne ezt töltse ki a mindennapjaikat. Fontos az, hogy azért a nagyobbak is mozogjanak, kimozduljanak, akár valami olyan hobbit vagy sporttevékenységet a nyár folyamán is üzzenek, amivel azért mégiscsak kiszakadnak ebből a nagy szabadságból, ami ilyenkor rájuk szakad.
4: Másik örök kérdés így a nyár beköszöntével, hogy mennyire kell, hogy a tanulás elfoglalja az időt. Itt is nyilván életkortól függ az, hogy melyik gyerekkel mennyit kell tanulni, például az iskolába készülő gyerekekkel érdemes-e a nyáron tanulni, vagy felkészíteni őket az iskolára, vagy ezt már hagyjuk meg a szeptembernek.
3: Felkészülni mindenképpen érdemes, tanulni kevésbé érdemes, de egyébként nagyon sok olyan foglalkoztató füzetet lehet kapni, amivel naponta, ha egy feladatot megcsinálnak a gyerekek a szülőkkel, az már bőven elég. Én azt gondolom, hogy azok a gyerekek, akik valóban megértek arra, hogy iskolába menjenek, ők igénylik is, hogy ezeket a feladatokat, játékos feladatokat elkészítsék a szülőkkel, illetve ami még nagyon fontos lehet, hogy játszanak. Nagyon sok lehetőség van arra is, hogy akár szabadtéri játékokat játszanak, vagy mozgásos játékokat, most már többféle olyan van a piacon, ami mondjuk szabadtéren is játszható, kártyajátékokat, társasjátékokat. Ez mind-mind gyakorlatilag arra készíti fel a kisgyereket, hogy egy kudarcot tűrjön, hogy egy szabályt megértsen, hogy tartson egy szabályt, tehát tulajdonképpen ez mind hangol az iskolára és játékosan. Emellett én azt gondolom, hogy azok a gyerekek, akik az első-második osztályt végezték el, ott azért lehet, hogy érdemes egy picit gyakorolni az olvasást, a számolást, tehát hogy azért itt ne essenek ki nagyon ebből a körből. Lehet ezt ugyanúgy játékosan tenni, akár felolvasni egy cikket egy újságból, tehát hogy tényleg nagyon sok olyan trükköt be lehet vetni, amivel mégis gyakoroltatjuk a gyereket, de nem érzi azt, hogy most ő tanulni fog.
4: Összefoglalóan, hogyan tudunk segíteni a szülőknek, ugye most kezdődik még csak a nyár, hogyan építsék fel úgy a nyarat, hogy az a pihenésről is szóljon, de azért ne is felejtsenek el mindent a gyerekek. Érdemes inkább a nyár végére hagyni azt a kis tanulást?
3: Lehet folyamatosan is, lehet a nyár végén is. Én inkább a folyamatosságban hiszek, tehát én azt gondolom, hogyha egy-egy olyan dolgot beiktatunk a mindennapokban, akkor attól nem lesz a kisgyereknek semmilyen hátránya. Én azt gondolom, hogy a táborokkal kapcsolatban is, amint beszéltünk, tehát érdemes azt megfontolni, hogy milyen időt tartamban, mikor visszük a kisgyereket táborba, mi az, amit velünk tölt. Az nagyon fontos, hogy ezért a szülőkkel, nagyszülőkkel több időt töltsenek, szervezenek olyan közös programokat, amikben egy kicsit így az érzelmi feltöltődés is fontos számukra. Beszélgessenek azokról a problémákról esetleg, ami a gyerekeket foglalkoztatja, és így visszautalnék arra, hogy a picik, akik most mennek majd első osztályba, nyilván ő bennük is nagyon sok ilyen félelem előjön az iskolával kapcsolatban. Úgyhogy érdemes azért a gyerekekkel ilyen szempontból is foglalkozni, beszélgetni. Úgyhogy tulajdonképpen én ebben a folyamatosságban látom azt, hogy megfelelően felkészüljünk arra, hogy majd szeptemberben iskolát kezdünk újra, és újra, és újra.
4: De addig még egy egész nyári szünet, egy vakáció előttünk. Elsa Rangranátának nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk.
3: Nagyon szépen köszönöm én is.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: Megnyílt az idén 120 éves soproni fotóklub legújabb kiállítása a Liszt központban. A klub a jubileumi esztendőt több programmal is ünnepli. Hipság Gyöngyi elnök a vendégünk.
2: Ez egy pályázat, amit 13. alkalommal írtunk ki, ez egy országos pályázat, és 4 kategóriában kérünk be képeket, ebből 2 kategória mindig papírképes. A mai digitális világban nagyon jó, hogyha egy kicsit visszaemlékezünk arra is, hogy hogyan készültek régebben a képek, tehát papírképes kategóriát is írunk ki. Tehát ebben az évben 4 kategória volt, mint minden évben eddig is, és a 2 kategória volt a papírképes, a lépcsőház és a fekete-fehér. Ezen kívül volt fókuszban a világ és a színes kategória, ami kötetlen kategória volt.
3: Ilyenkor hogy kell elképzelni, nagyjából mennyi pályázat érkezik?
2: Hát ebben az évben 66-an pályáztak, ami azt jelenti, hogy 600 fölött volt a képek száma. A papír kategóriában sajnos kevesebb volt, mert egyre kevesebb papírképes kiállítás is van, mert zömében már digitális vetített képes kiállítások vannak. És én úgy gondolom, hogy azért, amikor végig tudod nézni, többször vissza tudsz menni ahhoz a képhez, az sokkal többet jelent, mint hogyha levetítenek előtted 50-100 képet, és nem tudod visszanézni, nem tudsz újra rátekinteni, nem tudsz elmélyülni benne.
3: Egyébként ezek a papírképes képek is valamilyen utómunkán átesnek, vagy ezek természetesen, ahogy elkészülnek, úgy kerülnek kiállításra?
2: A legtöbb embernek úgy kerül kiállításra, hogy nem nyúl hozzá, de mint régen is volt a laborálás. Tehát van, aki filmesgéppel dolgozik, és akkor is, hogyha ő saját maga laborálja a képeit, akkor is valamennyit bele tud nyúlni, de gyakorlatilag csak a kép egészébe, mert a színen tud változtatni egy kicsit, vagy a fényességen, kontraszton, amit azelőtt is meg lehetett csinálni a papírképek előhívásánál. Esetleg egy-egy kis hiba kivevése, mondjuk egy eldobott papír zsebkendőjé, hogyha a fókuszban a világot képet nézem, de igazából nem szabad belenyúlni ezekbe a képekbe.
3: Ez a tárlat majd június 26-áig lesz látogatható Sopronban, a Liszt központban, de ami még fontos, hogy idén 120 éves a soproni fotóklub. Készültök-e valamilyen jubileumi eseménnyel?
2: Igen, ebben az évben is kiállítást szervezünk, ugyanúgy, mint eddig a nagyobb évfordulókon. A festőteremben lesz közös kiállítása a klubnak, és az archív anyagból is szeretnénk bemutatni jó pár képet. Ez július 17-én lesz, és ugyanezen a héten szervezzük július 13-tól 19-ig a Fotóművészeti Nyári Egyetemet, ami a MAFOSZ-nak, a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportoknak a egyeteme, illetve egy ilyen fotós összejövetele, ami igazából nagyon-nagyon régóta folyik már. 60-as évek környékén már szervezett a fotóklub egy ilyet, a soproni fotóklub. Nem emlékszem a pontos dátumra. És amikor 100 évesek voltunk 2006-ban, akkor is mi szerveztük, aztán amikor 2016-ban, és most idén is elkezdtük és megszervezzük ezt az eseményt, és az ország minden tájáról várunk ide fotósokat.
3: Egy ilyen fotós egyetemen mi a téma ilyenkor?
2: Nagyon sokféle dolgot fogunk művelni. Először is a várossal szeretnénk megismertetni a jelentkezőket, illetve akik itt lesznek. Azon kívül minden nap egy-két előadás lesz a fotózásról, a történet, fotózás történetről, a digitális dolgokról, akkor mi most mindenkinek nagyon fontos a mesterséges intelligenciáról. Különböző programokat fogjuk fotózni, a mountain bike-os gyerekeket, akkor íjászokat fogunk fotózni, a színházban fogunk fotózni táncosokat, modern táncosokat, néptáncosokat, akkor a Fotoplus jön le egyik nap és bemutatja a legújabb technikákat. Tehát nagyon bő lesz, és érdekes lesz szerintem ez a nyári egyetem, és bízom benne, hogy mindenkinek elnyeri majd a tetszését, aki eljön rá.
3: Minden további információ erről, illetve a most megnyílt kiállításról is megtekinthető a Soproni Fotóklub közösségi oldalán. Gyöngyi, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és ajánlottad ezt a programot.
2: Szívesen. Rádió.

0: Agóra, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: A Soproni Evangélikus Gyűjtemények is csatlakozott az idei Múzeumok Éjszakája program sorozathoz. Kriss András gyűjteményvezetővel beszélgetünk erről.
2: Mindenek előtt nagyon fontosnak tartom azt elmondani, nagyon örülünk, hogy a idén Sopron kiemelt helyszín, és így mi is tudjuk gazdagítani a Múzeumok Éjszakáján a várostak a kulturális palettáját. Két előadással és két kiállítással várjuk a látogatókat, az érdeklődőket. Este 7 órakor lesz egy előadásunk, Somogyvári Flóra lelkésznő fog beszélni ételek és italok a Szentírásban, tehát a Biblia korának az embere mit ivott, mit evett a Szentírásban, a Bibliában, hogyan jelenik meg a bor, a kenyér vagy éppen az olaj. Aztán ezt követően egy kicsit könnyedebb téma lesz, aminek én leszek az előadója, egy kép, egy sztori. Véletlenül sem egy tudományos előadást szeretnék tartani. Képeket fogunk vetíteni soproni borról, pincéről, olyan utcákról, ahol egykor borosgazdák éltek, és egy-egy kép kapcsán fogok egy történet, egy sztorit vagy egy legendát elmesélni. A két kiállításunk pedig, az egyik az ugye az állandó kiállításunk, amely a gyülekezetnek a történetét mutatja be, Magyarország legrégebbi evangélikus gyülekezetének a történetéről van szó. A másik pedig egy kis molinó kiállítás, egy magyar és német nyelvű kiállítás, ami a soproni németek 80 évvel ezelőtti kitelepítéséről szól, és mint az érdeklődők, hogy a látogatók megszokhatták, mindig egy kis fröccsterasz is van nálunk az evangélikus gyülekezeti ház előtti téren, tehát le lehet ülni, ahol nyilván nem csak fröccsöket, hanem akár egyéb üdítőket, szörpöket is el lehet fogyasztani, és eközben hallgatni az előadásokat. Szóval sok szeretettel várunk mindenkit.
3: Az időpont tehát június 20-a, a helyszín pedig a Színház utcában lesz. Még egy mondatot, ugye említetted a roll-up kiállítást, ami a németek kitelepítésének 80. évfordulójára készült, és ezzel kapcsolatban te nemrégiben egy könyvet is megjelentettél. Egy néhány gondolatot mondasz erről, hogy ez pontosan mi is?
2: Hétfőn jelent meg az Elvett otthonok megőrzött emlékek című kötet, amely 26 interjút, illetve visszaemlékezést tartalmaz. A témája az a 80 évvel ezelőtti tragikus események. Sikerült fölkutatni még olyan interjú alanyokat, akik hát fiatal felnőttként, gyerekként élték meg a 46-os eseményeket, többen pedig a szülőik, nagyszüleiknek a visszaemlékezéseit mesélték el. Sopronnak talán ez az egyik legtragikusabb időszaka, amikor nagyjából 7000 embernek kellett 2-3 héten belül összecsomagolnia és a várost elhagynia. Erről az időszakról szól ez a könyv.
3: És a könyv már megvásárolható egyébként, ha jól tudom?
2: Így van, a könyv megvásárolható nálunk az evangélikus gyűjteményeknél, illetve a Cédrus könyvesboltban is.
3: Mindenre egy remek lehetőség lesz, akár június 20-án a Múzeumok Éjszakáján. András, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
2: Köszönöm szépen én is.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: Élményekkel és tapasztalatokkal tértek haza a soproni Széchenyi István gimnázium diákjai Görögországból. Az Erasmus program keretében 10 napot tölthettek külföldön, ahol a mindennapokat is együtt élhették meg görög társaikkal. Vendégünk Matusik Mátyás, az iskola tanára, és Berta Luca, a programban résztvevő diák.
2: Elsősorban az a célja, hogy akár a tanulóink, akár egy iskolából a pedagógusok nemzetközi környezetben töltsenek el néhány napot, vagy mondjuk technikumoknál az akár több hét is lehet egyébként, és ott, ha már a tanulóinknál tartunk, nyilván az volt, hogy ők nemzetközi környezetben, idegen nyelvi környezetben gyakorolják az angol nyelvet, megismerjék egy másik országnak a kultúráját, akár a mindennapi iskolai életet, illetve az országnak az oktatási rendszerét.
3: Luca, hozzád fordulok, ugye te is pályáztál, mivel pályáztál, hogyan lehetett benyújtani ezt a pályázatot?
4: Tanároktól kaptunk egy pályázatot, amit ugye be lehetett küldeni, abban kérdezték az angol tudásunkat, illetve kellett írni egy motivációs levelet, aminek a témájának az kellett lenni, miért téged válasszanak erre az útra.
3: És mit írtál te bele, szerinted miért választottak téged?
4: Én azt írtam, hogy nagyon szeretném az angol tudásomat életszerű szituációkban fejleszteni, illetve szeretném a kapcsolataimat fejleszteni, szeretnék új barátokat szerezni, szeretném megismerni Görögországot.
3: Mit adott neked ez az út, milyen élményekkel jöttél haza?
4: Én még nem voltam Görögországban ezelőtt, hát elmondhatatlan élményekkel jöttem haza. Én nagyon élveztem, nagyon jól összekovácsolódtunk a csapattal, az ottani gyerekekkel, nagyon jók voltak a programok, jók voltak a kirándulások, a görög gyerekekkel való közös programok.
3: Te, Mátyás, hogyan tapasztaltad tanárként akár? Milyenek a görög gyerekek, milyenek a görög tanárok, mi az, amit meggazdagodtatok esetleg, miben másak, mint mi?
2: Valóban igaz az, hogy picit olyannak tűntek, mint aki felszabadultabb. Valószínűsítő ez annak is, hogy ezek a gyerekek már nem először vesznek részt ilyen programban. Ez az iskola közel 15 éve aktív résztvevője Erasmus programoknak. Ők is utaznak más országokba, és ők is minden évben fogadnak nem is egy, hanem valamikor 3-4 külföldről érkezett diák és tanárcsoportot. És ez nyilván jelződött a gyerekeken is, hogy ők nem először csinálnak ilyet, nem voltak annyira ráfeszülve erre az egészre. Ugye nem tudtuk, mi nem tudtuk, hogy mit várhatunk ettől az egésztől, hogyan fog ez konkrétan lebonyolulni. Egy általános képünk volt, de nem tudtuk, hogy hogyan fognak minket fogadni. Nyilván ők tudták, hogy mi érkezünk, örömmel fogadott minket az intézmény vezetése, kollégákkal is tudtunk beszélgetni, és hát betekintést nyertek az iskola életében, meg megmutatták a tanári szobát, az igazgatói irodákat, tantermekbe tudtunk bemenni. Az valóban látható volt, hogy a görög gyerekek kicsit zajos, hangosabbak voltak, de szerintem ez alapvetően a mentalitásunknak köszönhető, ők eleve picit ilyen mediterránabb, nyilván mediterrán vidéken vagyunk, tehát ők hozzák ezt a mentalitást egyébként, és ez a közvetlenség, ez szerintem azonnal meg is mutatkozott, mert rögtön kontaktust teremtettek a kollégák is velünk, és a gyerekek is a mi diákjainkkal.
3: Hogyan látott el, Luca, milyen a görög kultúra, mi az, amit hazahoztatok, akár étkezés szempontjából, akár mentalitás szempontjából, miben volt más, mitől volt különleges, illetve melyik volt a legjobb élménye?
4: A legjobb élményem az a tánc oktatás volt, egymás tánc kultúrájának a megismerése. Mivel én itt táncoltam, azért nekem ez még jobban tetszett. Amit én hazahoztam, azóta sokkal jobban el tudom engedni magam, és szerintem kicsit átvettem az ottani mentalitást. Egyébként az ételek is nagyon finomak voltak, a szálláson is, illetve amikor nem a szálláson ettünk, hanem éttermekben, akkor is nagyon finomak voltak.
3: Esetleg szövődtek-e barátságok, hogyan látod, mennyire tudtad az angol nyelvtudásodat egy picit erősíteni, és mennyire volt jó akár a csapatnak is, akik innen mentek, mégiscsak 20 órát össze voltatok zárva, sőt 40 órát, ugye oda-vissza, azért az elég kemény, azt gondolom, csapatépítés szempontjából is.
4: Szerintem mindenki nevében mondhatom, hogy életre szóló barátságok születtek, azóta is tartjuk a kapcsolatot, illetve a mi osztályunk is nagyon összekovácsolódott, tényleg egy nagyon jó csapat lettünk, azóta is folyton beszélgetünk, iskolában is együtt vagyunk. Az angol tudásom azáltal, hogy bele voltunk kényszerítve abba, hogy angolul beszéljünk, az ottani gyerekekkel, eladókkal, tanárokkal, bárkikkel, ezért szerintem nagyon sokat fejlődött.
3: Ugye szeptembertől, illetve ősztől ugye újabb program indul, majd mit kell erről tudni, illetve, hogyha jól tudom, pedagógusok is csatlakoznak majd ehhez.
2: Igen, most egy kicsit furcsa időszakban vagyunk és leszünk, mert másfél hete került föl a Tempusz közalapítvány honlapjára a 2026-os pályázatoknak a listája, hogy kik azok, akik nyertek, kik azok, akik nem, és most az első körben nyertes pályázatok között volt a miénk. Ugyanez a pályázat lett beadva, mert úgy gondoltuk, hogy az előzőben, amikor a hibákat kijavítottuk, ami miatt úgymond parkolópályára kerültünk, hiszen ezeket megfogalmazták, mik a hibák, kijavítottuk, úgy gondoltuk, hogy most azt érdemes megtennünk, vagy megtegyük, hogy inkább ezt a biztosat beadjuk még egyszer, most nyernie kell, hisz ugye a hibákat korrigáltuk, nyert is a pályázatunk, csak ugye még az előző pályázatból van egy pedagógus mobilitásunk hátra, ahol 8 pedagógus kollega fog kiutazni szakmai intézmény látogatásra és szakmai kurzusokra, és ugye ők majd október végén utaznak ki, és közben már ugye az új pályázatunknak az újabb diák mobilitása szeptember végén fog utazni 27 tanulóval, ismét a digitális, pedagógiai és a fenntarthatósági osztályunkból, és ugye velük utazik szintén majd 3 kísérő. Most ez egy furcsa időszak lesz, mert augusztusban, amikor visszatérünk ugye a nyári szünetről még kollégák, akkor szinte ott azonnal meg kell nyissuk a pályázati felületet, hogy a diákok majd, aki szeretne pályázni, azok be tudják adni a pályázatokat, hogy el tudjuk bírálni a kollégákkal, és aztán minden flottul menjen a szerződéskötés, az utazás megszervezése, a szállás megszervezése. Ezeket ott megint nagyon-nagyon-nagyon gyorsan kell majd lezavarni, de hát örülünk, hogy nyertünk újra pályázatot.
3: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Sok-sok nyertes pályázatot kívánok. Mégis azt gondolom, hogy ne csak Görögország legyen akkor, hanem nyíljon ki a világ. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen, mi is.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: A következő percekben összefoglaljuk, milyen fontos események történtek a közelmúltban Sopronban és környékén. Már nincs tűzgyújtási tilalom Győr-Moson Sopron vármegyében, az elmúlt időszakban lehullott csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott tűzveszély, olvasható a Nébik közleményében. A szabadtéri tűzek túlnyomó többsége emberi gondatlanság következménye, ezért a szervezet arra kéri a lakosságot, hogy továbbra is körültekintően járjon el, különösen erdők közelében és száraz növényzettel borított területeken. Az érvényes tűzgyújtási szabályokról a www.erdőtűz.hu és a www.katasztrófavédelem.hu oldalon lehet tájékozódni. Megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon Győr-Moson-Sopron vármegyében. A Dunahouse adatai szerint az átlagos négyzetméter árak az éveleje óta lényegében nem nőttek, miközben a vevők egyre nagyobb alkura képesek. Az eladók pedig egyre inkább hajlandóak csökkenteni a hirdetési árakat. A piac ezzel a tavalyi felfokozott időszak után kiegyensúlyozottabb szakaszba lépett, és egyes részpiacokon már a vevők kerültek kedvezőbb helyzetbe. Már drónokkal is ellenőriznek a rendőrök Győr-Moson-Sopron vármegyében. A légi megfigyelés lehetővé teszi, hogy a hatóságok olyan szabálytalanságokat is gyorsan észrevegyenek, amelyek a földről nehezebben derülnének ki. A rendőrök kiemelten figyelik a szabályosan becsatolt biztonsági öv használatát, a vezetés közbeni mobiltelefonozást, az elsőbségadási szabályok betartását, valamint a jelzőlámpák tilos jelzésének figyelmen kívül hagyását. Különleges ipari teljesítményű elektromos autótöltővel gazdagodott Sopron városa. Az új berendezés a polgármester hivatal flottáját szolgálja majd ki, és egy rangos elismerésnek köszönhetően került a történelmi kulisszák közé. A döntés hátteréről és a technikai részletekről Kovács Ákos, a Mondmarke igazgatója beszélt.
2: Alapvetően mindig egy évvel korábban a polgármesterek rendezvúján derül ki, hogy ki a következő év nyertese. Idén ugye Sopron város nyerte azt a lehetőséget, hogy az év polgármestere díj keretében adunk egy töltőt. Az, hogy a töltőnek pontosan milyen típusa és hova tudjuk telepíteni, ezt mindig a polgármesteri hivatal és az adottságok határozzák meg. Elindul mindig egy tárgyalás, és az a döntés született, hogy a hivatali gépjárművek töltésére kell egy megoldást találnunk, praktikusan ugye a polgármesteri hivatalba, és ez tökéletesen optimális olyan flottáknak, kisebb cégeknek, akik egy-két autót szeretnének mindennapi használatban, de az elérhető legnagyobb sebességgel tölteni.
1: A nyári szünet közeletével egyre több diák keres munkát Sopron térségében. Idén is nagy az érdeklődés a szezonális munkák iránt. A munkaadók pedig elsősorban a vendéglátásba, gyárakba és strandokra várják a diákokat, mondta a rádiónknak Fekete Adina, a Panonweb Sopron iroda vezetője.
3: Több munka lehetőségünk is van. Van olyan, ami egész évben adott, ilyenek az árufeltöltő munkák, vagy akár a uszodába kisegítő munkák, vannak ruházati boltban, ugye kisegítő, szintén feladatokat ellátó diák. Nyáron, ami ehhez hozzá kapcsolódik, az az, hogy a partnereinknél, a cégeknél, akik gyártótermelő vállalatok, a szabadságok alatt örömmel fogadják a diákok segítségét is. Ez általában azt jelenti, hogy műszakrendet kell vállalni, ami azt jelenti, hogy reggel 6-tól 2-ig, vagy 2-től esetleg este 10-ig. Ez azért egy nagyobb kötöttség, egy nagyobb elköteleződést igényel. Ami például újdonság volt nekünk, hogy nagyon sok olyan partnerünk van, aki úgy szeretne diákot, hogy egy bizonyos időtartamot vállaljanak ezek a diákok. Tehát ez az egy-két napra vagy egy hétre, ez jellemzően egyre kevesebb, hanem inkább azt várják, hogy akkor egy 2-3 hétig menjenek. Ez azért is jó például a diákoknak, mert így van például értelme annak, hogy beírják majd az önéletrajzukba később, hogy igen, én dolgoztam egy egész nyáron mondjuk egy hónapot, és az már mondjuk egy picit referencia is lehet egy leendő munkáltatónak.
1: Ma figyelmes a honlap épségben, idén ezzel a szlogennel rendezték meg a Nemzetközi Utátjáró Biztonsági Napot. A kampány a járművezetők, kerékpárosok, rolleresek vagy gyalogosan közlekedők figyelmét hívja fel a biztonságos közlekedésre, az utátjárók veszélyeire. A Gyesev idén már 10. éve

0: vesz részt a programokban. Idén több dunántúli város, így például Sopron forgalmas vasúti átjáróiban végeztek figyelemfelhívó ellenőrzéseket vasúti szakemberek és a rendőrség munkatársai. Megtartotta évadzáró társulati ülését a Soproni Petőfi Színház. Az évadot értékelve a színház igazgatója kiemelte, hogy egy sokszínű, szakmailag is erős időszakot zárt a társulat. Kis József elmondta, hogy az évad nagyon változatos, színes és friss volt, 6 kortárs bemutatóval, köztük több ős bemutatóval is készültek. Az ülésen kihirdették az évad díjazottjait is. A közönség az évad színésze díjat idén Labár Roland színművésznek szavazta meg, míg Megyeszei díjat Pinterné Német Judit öltöztető a jelmeztár vezetője kapta. A Magyar Public Relations Szövetség idén is meghirdette a magyarországi PR tevékenység legjobb gyakorlatainak versenyét. A Soproni Egyetem Lánfalusi Kar adjunktusa Pirger Tamás az év oktatója kategóriába került a jelöltek közé. A shortlistekre felkerülő jelöltek közül a szakmai zsűri már kiválasztotta a díjazottakat, akiket június 24-én hirdetnek ki egy díjátadó gála keretében. Díjazták a Víz Világnapi Rajzpályázat nyerteseit Sopronban. Csaknem 200 pályamű érkezett, amelyek közül óvodás, alsó és felső tagozatos kategóriákban hirdettek nyerteseket. Az óvodás korosztályban Orsoma, a Pertőhomoki óvodából, az alsósok közül Kövér Dominik, a Lövői Általános Iskola tanulója, a felsősök között pedig Raus Dóra, a Soproni Lakner Iskola diákja végzett az első helyen. Dobovánszki Anna és Hollósi Nóra külön díjat kapott a Soproni Vízmű ZRT pályázatán. Sopron önkormányzata, Kazunó városa és a Prokultúra Sopron közös rajz és haiku író pályázatot hirdet. A pályázatok az első Soproni Japán naphoz kapcsolódnak, amelyre június 27-én kerül sor a Liszt központban. A program és a két pályázat is hozzájárul Sopron és testvérvárosa Kazunó között fennálló kapcsolat további erősítéséhez, valamint a közös szakmai és kulturális értékek ápolásához. További részletek a Prokultúra közösségi oldalán olvashatók. Kabala állatot keres a Soproni Széchenyi István városi könyvtár. Az immár 5 éve működő zöld sarok számára keresik a legmegfelelőbb kabalát, amelyről a látogatók dönthetnek. A könyvtár 5 jelölt közül várja a szavazatokat, a voksolásra személyesen a könyvtárban, valamint a könyvtár Facebook oldalán is lehetőség van június 20-ig. Megvan a Sopron Fest bora. Az anonim kóstoláson a Wine Life borászat Zenit 2025 bora nyerte el a címet. A friss, reduktív, szárazfehér bor a fajta üde gyümölcsös karakterét mutatja meg. A győztes bor nem csak az ízével különleges, a palack címkéjét a Munkácsi díjas képzőművész Evzámbó István tervezte. A különleges palack hamarosan elérhető lesz a Soproni Turinform üzletében. Véget ért az Agora, 94.1 Rádió 1 közéleti magazinjai, remélem, hogy tartalmasan telt az elmúlt 50 perc. Várjuk a témajavaslatokat, e-mail címünk sopron@radio1.hu. Én valamennyi kollégám nevében köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
3: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
6: Azaria, Dash, Majka, Jude Law, Halott Pénz, Betonhofi, Pogány Induló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV és a Gang, és még sokan mások.
7: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
0: Reklámot hallottak.
8: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Megérkezett a nyár és vele a hűsítő kedvenc. Jöhet egy jeges kávé, vagy inkább kettő.
10: Vagy inkább kettő.
9: Júniusban a Gino cukrászdában egy jeges kávé áráért kettőt kapsz. Ne hagyd ki a nyár leghűsítőbb ajánlatát. Nem hallottad rosszul. Jeges kávé, egyet fizet, kettőt kapsz akció. Egész júniusban a Gino cukrászdában. Jeges kávé duplán, mert a nyár együtt a legjobb.
11: Váratlan kiadás. Sürgősen pénzre van szükséged. A Sopron aranya segít. A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpont egyeztetéssel akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron aranyát. Magyar utca 2.
12: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
13: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
14: Lehet is.
13: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
14: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
13: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
15: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
16: Születésnap, csapatépítő vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás. Csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat, és választhatok 3 egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, Jégverem fogadó, Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jegverem.hu.
0: Reklámot hallottak.
8: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
17: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Különleges ipari teljesítményű elektromos autótöltővel gazdagodott Sopron városa. Az új berendezés a polgármesteri hivatal flottáját szolgálja majd ki, és egy rangos elismerésnek köszönhetően került a történelmi kulisszák közé. Alig változtak a bérleti díjak Győr-Moson-Sopron vármegyében. A háttérben az látszik, hogy az élénkülő kereslettel párhuzamosan az elmúlt évekhez képest rendkívül széles kínálat alakult ki az utóbbi időszakban.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
17: Majd hidegfront hatására napközben egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, 26 fok körül alakulnak a maximumok.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi,

0: Rádió S csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délután mindenkinek. A mikrofonnál még ebben az órában Kis Márti és tesók után tesók, Jonas Brothers után a Fast Boy tesó párost hozom, de Amerika után most már átnyergelünk Németországba. Itt lesz még ebben az órában Benson Boone, Ed Sheeran Camerája, természetesen a Siri remixben. 3 óra után pedig az 50 aktuális legmenőbb igazi mai sláger. Indul a Rádió 1 Top 50 is nem sokára.
1: Hey, we're Fast Boy here on Radio 1 Hungary.
2: Yeah.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Siri remixében szól Ed Sheeran dala, a Camera, erre is bulisztunk nem olyan rég a Budapest Parkban, a születésnapi fesztiválunkon, és akkor a backstage-ben megkérdeztem Sirit, hogy hát hogy zajlott a munkafolyamat? Találkoztak személyesen Eddel?
1: Később találkoztam vele személyesen, de előtte nem ismertük egymást. Aztán Sydneyben találkoztunk. Igen, nagyon rendes srác. Legközelebb esetleg Louis Capaldi.
0: Ó, egy Cyril Louis Capaldi kollaboráció, ez nagyon klassz lenne. Jön már is az Ed Sheeran féle Camera az ő remixében.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A folytatásban az az előadó és dalszerző, aki a valaha volt legnépszerűbb előadók egyike. Még nincs 40 éves, és az aktuális albuma, ami tavaly októberben jelent meg, 304 ezer eladott példánnyal a tavalyi év legsikeresebb nyitóhetét produkálta, például az Egyesült Királyságban, mindössze 3 nap alatt behúzta. Ő lett többek között az első előadó, aki 4-szer is elnyerte az év albumáért járó Grammy-díjat. Legutóbb pedig a The Life of a Showgirl című albumával megdöntötte a korábbi eladási rekordot.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Avicii és egy óriás EDM klasszikus a folytatásban. Hát egy ilyen jó kis country EDM crossover dal a Hey Brother, és ott már nagyon régóta nincs velünk Avicii, és már azóta is rengeteg idő eltelt, hogy a Posthumus albuma megjelent. Hát konkrétan a héten volt ennek a 7. évfordulója. Tim egyébként az album címe. 3 órakor indul a Top 50-es listánk, 5 órától Cookie Weekend Show, aztán 8 órától Diszkosit, 9-től World Disney Radio Show. Kismerti voltam, további szuper jó hétvégét a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szevasztok, gyerekek! Itt a nyár! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek! Kerítést csak is a Bomával készítessetek! Sopron, Somfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
3: Nyári gokart táborok az új Soproni gokart pályán. Vezetési ismeretek, edzőfutamok, játékos versenyek és sok-sok gokartozás. További infók az új Soproni gokart pálya Facebook oldalon.
4: Lássuk, milyen költségek várnak rám ebben a hónapban. Az autóm szervizelése biztosan nincs köztük.
5: Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. További részletek a dacia.hu oldalon és márkakereskedésünkben.
6: Kristóf Autóház Csorna. www.kristofautóház.hu.
7: Költöznek? Hova? Lignova!
8: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
9: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
10: 800 darabos készletből válogathat.
9: Egyedi igények esetén és állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilászárókft.hu.
11: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
12: Triton Life Aqua Medical Center. Modern MRI, megbízható ultrahang, széleskörű labor, tapasztalt szakorvosi háttér, hatékony, gyors vizsgálatok, szakmai elhivatottság. Triton Life Aqua Medical Center. Sopronban, az Alfa Parkban. Bejelentkezés 99-200-400.
13: Vannak filmek, amiket látni kell, és vannak helyszínek, amiket át kell élni. Miért ne kötni össze a kettőt? A Fertődi Eszterházi kastély és a Nagycenki Széchenyi kastély idén-nyáron is elhozza önnek a kertmozi varázsát. Nagycenken június 20-án a Múzeumok éjszakáján és augusztus 28-án, Fertődön július 5-én, augusztus 14-én és szeptember 11-én kerülnek kivetítőre a klasszikusok. Információk és menetrend a Facebookon és az eszterháza.hu oldalon.
14: Vásároljon minőségi, kemény, száraz tűzifát megbízható helyről. Érdeklődni a Sopron Tűzifa Facebook oldalán, vagy a soprontűzifa.hu oldalon lehet.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: És most!
0: Rádió
15: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Az 50.
16: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

48. helyen ezt követte Aloktól, Eva Max-től a Car Keys, a 47. helyen Dua Lipától a Training Season, meghallgattuk ezeket a dalokat. 46. Ed Sheerantől Martin Garrixtől az újdonság, a Repeat It. Pedig a 45. helyen egy popballada követi Lady Gaga-val és Bruno Mars-szal. Die with a smile.

a Rádió 1-en, ez a Top 50, és egy nagyobb visszaszámlálás érkezik most. Nemrég percekkel ezelőtt a 43. helyen játszottam a Do It Again Ray Daltontól, amit a 42. a Single Soon követ.

41. Blondish és a Never Walk Alone. Kygo, Ava Max, Whatever. Most hallgattuk meg a 40.

0: Jack-tól, Jack Sobitól a Riptide, a 38.
1: Rádió egy top 50, a 37.
0: A Never Going Home Tonight David Guettától és attól az Alessótól, aki egy évtized után újra együtt dolgozott a One Republic-kal. A 2013-as If I Lose Myself, a Sebastian Ingrosso-val közös Calling vagy a Scars után 2026-ban újra megkezdi majd a slágerlisták meghódítását. A One Republic és Alessó. Az új közös dal címe In Your Eyes. Egy icipicit mutatok belőle.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik

itt a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50, és az aktuális kedvencünk érkezik Kamráttól, a Hug Yourself. Ő a tavalyi Friends elnevezésű klubturnéját ugye meghosszabbította 2026-ra, ez tavasszal véget ért, viszont nincs pihenés, nincs lazsálás. Pont egy hónap múlva Németországban, Hertenben egy nagyszabású koncerten az ír világsztár Ronan Keating különleges vendége lesz Kamrát, de fellép a legrangosabb német, osztrák és svájci fesztiválokon. És most érkezik itt a Rádió Egyen is. Saját maga előszeretettel jellemzi a zenéjét, önironikusan úgy, hogy elektronikus popzene, rossz gitárhangzásokkal. A valóság viszont az, hogy fülbemászó, rádióbarát, kifejezetten pozitív lüktetésű popdalokat gyárt Kamrát. A Hug Yourself ezen a héten a 33.

hoz ki világsikereket. Ez a dal, a Save Me Tonight, még el sem érhette a megfelelő pozícióit a slágerlistákon, már is kidögte a vadonatúj dalát BB Rexával. És most, hogy elindult a foci világbajnokság, kijött a legújabb foci himnusza, a DNA, amit Andrea Bocellival és Megan Thee Stallionnal készített. A csütörtöki megnyitó ünnepségen ez a dal meg is szólalt élőben, bár David Guetta ezúttal csak a monitorokon, a kijelzőkön volt jelen, a színpadon, az országok zászlajainak gyűrűjében most nem. Szóval három dal pörög egyszerre a világ rádióiban David Guettától, hát lassan most már a hírblokkok aláfestő zenéjét is ő adja ki. Jennifer Lopezzel, David Guettával a Save Me Tonight, ezen a héten a 30.

0: ez a Rádió 1, ez a Top 50, ahol a popballadát Teddy Swims-től a Lose Control-t a 28. helyen Matt Sassari, Hugel és Sonic közös dala az It Feels So Good követi. Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, meg nagyon szuper hétvégét kívánok mindenkinek. A Top 50 azonnal folytatódik az információk után a 27. helyen. A Shouse és Felix Jen dala nyitja az újabb órát. Mindjárt jön a Walk With Me.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopronfesten. Július 4-én

0: Gyere a Sopron Festre a Rádió Egyen!
1: Hallgasd a Rádió Egyet, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
3: Walter Auto Kft. Sopron. Pozsonyi út 57-63.
4: Skoda.
5: Dübörög a nyár, és itt az idő, hogy végre ne csak az anyósülésen ülj. Akár a szabadságot keresed, akár a munkához kell a jogosítvány. A TRS Autós Iskola rád vár. Rugalmas órák, profi oktatók, modern képzés. Strand Fesztivál Balaton. Indulj saját tempóban. Kezd el még ma. TRS, vezess velünk!
6: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
7: Megnyitott a Georgie's. Képzeld el! Beleharapsz, és az első, amit hallasz, a ropogás. Aztán jön az íz, szaftos, meleg, friss. És tudod, ezt újra akarod. Ez a Georgie's. Rántott csirkecsíkok, burgerek, tortillák, amit újra és újra kívánsz. Sopron, Lakner Kristóf utca 25 az Aldi mellett. A Volton is rendelheted, és mi visszük. Georgie's. Az első falatnál eldől.
8: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak. A tervezéstől a kivitelezésig. www.hdhazak.hu.
9: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
10: 0670 50 48 755.
9: További infók a dugulás elhárítás Sopron és környéke Facebook oldalon és a Sopron kötőjel dugulaselhárítás.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
11: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közzétették annak a 44 soproni helyszínnek a listáját, ahol megtörténtek a vizsgálatok az osztrák aszbesztszennyezés ügyében, írja a Sopron Média. A labor leterheltsége miatt az eredményekre legalább 2 hetet kell várni. A Soproni Fotóművészeti Kör alakulásának 25. évfordulója alkalmából szervezett fotókiállítást a tagok képeiből a festőteremben. A tárlat július 10-ig tekinthető meg, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
11: Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, erős lesz a szél, így napközben 21-26 fokra van kilátás a legmelegebb órákban.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió 1. A 35.

Az igazi visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen. A Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 24.

0: Ezt követte a most meghallgatott Cyril, igazi mai sláger, a Stumbling In a 24. helyen. 23. Teddy Swims és a The Door. A 22. David Guettával a One Republic-kal az I Don't Wanna Wait.
1: Rádió egy top 50, a 21.
0: Where is my husband? Ray következik. Nem lehet egyszerű dolga az őt kísérő zenekarnak. Folyamatosan kommunikál velük az énekesnő a színpadon, de nem sztorizgat ilyenkor, hanem ide-oda pakolgatja a zenéket a setlistben. Az ő koncertjei manapság úgy néznek ki, hogy elindulnak egy tervezett dalsorrenddel, de mivel Ray folyamatosan figyeli a közönség reakcióit, soha nem úgy alakul az este, ahogy azt eltervezték. A dalok random sorrendben jöhetnek a koncerten, sőt előkerülhetnek olyan zenék is, amivel egyáltalán nem is készültek. Ray mondta, hogy szereti bizonytalanságban tartani a zenekarát a színpadon. Ő következik most.

0: Ray eresztette ki a hangját a 21. helyen, Where is my husband, amit a 20. helyen a Fastboy dala követ, Good Life. Az előbb pedig Kashmirtól szólt a Wild Ride a 19. helyen. Már is érkezik Joel Corey, a Galantis és a Stay a Little Longer. Elmondom a tuti receptet, hogyan kell sztárt csinálni magunkból. Gyúrjuk ki magunkat veszettől, de tényleg úgy, hogy a hasunk legyen olyan, hogy még a radiátor is elszégyelje magát. Jelentkezzünk egy népszerű valóságshowba, legyen a karakterünk közönségkedvenc, és legalább annyira jóba legyünk a szerkesztőkkel is, hogy az éppen készülő dalunkat eldurrantsák a műsorban, és hogyha az a zene jó, akkor beindulhat vele a zenei karrier. Így volt ezzel Joel Corey is. Mázlia volt, hogy az adott valóságshow több országban is futott egyszerre, úgyhogy az európai karrier borítékolható volt. Joel Corey már a világsztár, imádják a szakmában is, a francia Galantis készítette vele együtt ezt a dal. 18. a Stay a Little Longer.
1: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

Turn the lights off, ezt most hallgattuk meg. Taylor Swift-tel folytatom, ráadásul az újdonságával, Opalite. Az opál a legendákban sokszor balszerencsét, törékeny kapcsolatot jelez. Hát állítólag az énekesnő direkt választotta ezért a mesterséges opált, a mesterséges drágakövet, amivel azt üzeni, hogy a saját magunk által épített boldogság stabilabb, mint a tökéletesnek hitt szerelem. Megfogadjuk, drága Taylor Swift, és hatalmas ugrással a 30. helyről a 15. helyre érkezett ezen a héten az Opalite.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Comrade Be Mine most szólt a 13. helyen, 12. Accent, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave. Még egy Taylor Swift dal, a

0: Rádió egy top 50. A tizedik.
1: A Heart Like Mine, Sam Feltől, úgyhogy egy kis happy music, vidám zene a folytatásban. Sam Felt egyik védjegye, több interjúban is elmondta, hogy direkt olyan zenét akar csinálni, amitől az emberek jókedvűek lesznek. Remélem nem baj, ha így a hétvégében egy kicsit rápakolok a jókedvre, hölgyeim és uraim. Tizedik lett Sam Felt és a Heart Like Mine.

itt a Rádió 1-en. Ez a Top 50, és a legjobb 5 dal között a New Religion B.B. Rexától, aki mielőtt világsztár lett volna, mint zeneszerző volt közismert, annó ő írta meg például Eminem és Rihanna dalát, The Monster című slágerét, legalábbis annak a refrényét, mert hogy a rap az tagadhatatlanul Eminemé. Igen, arról a dalról beszélünk, ami annó Grammy díjat is nyert, eredetileg saját magának írta meg. Most viszont a Faithless-szel dolgozott együtt B.B. Rexa, ez a New Religion, és már az 5.

Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei. Ez a Top 50, és az év 24. hetén, nagyjából az év felénél mutatom a legkedveltebb 10 dalt a jelenben. Sam Feld, Heart Like Mine, 10. Ed Sheeran kamerája Siri remixben, 9. Loi és a Get Lucky a 8.7. lett Lady Gaga-tól az Abrakadabra. Az olasz DJ Hypaton, Norma Jean Martinnal, Out of My Head, 6. 5. BB Rexha és a Faithless, New Religion. Ed Sheeran, Aziza,

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: A Sugar Daddy Tóth Abigailtől és Accenttől még mindig őrzi az első helyét, elvehetetlen tőlük a nyár slágere, tehát ezen a héten is number van. Aki a Rádió egy top 50 teljes listáját átböngészné, az használja a weboldalunkat, a radio1.hu-t, friss lista pedig pont egy hét múlva. Hölgyeim és uraim, hallgassuk meg a heti első helyezettet, Tóth Abigailt

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vására Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jüsk.hu-n.
2: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Nyári gokart táborok az új Soproni gokart pályán. Vezetési ismeretek, edzőfutamok, játékos versenyek és sok-sok gokartozás. További infók az új Soproni gokart pálya Facebook oldalon.
6: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
7: Még hiányzik pár növény a kertből, vagy most álmodod meg az egészet? Az Éderkertben minőségi növények, hatalmas választék és szakértő segítség vár. Éderkert. Keresd minket Sopron és Kóp háza között a 84-es főúton, vagy az éderkert.hu oldalon.
8: Profi vasalatok összeszerelésére várunk téged lövőre a Rotóba. Modern gyárban, klimatizált környezetben dolgozhatsz, akár azonnali kezdéssel. Ablak nélkül nincs ház, vasalat nélkül nincs ablak. Jelentkezz most hozzánk! Rotó, 99-es körzet, 534-139. E-mail, jelentkezkukac@rotokotoyelfrank.com.
9: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
10: Lehet is.
9: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
10: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
9: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
11: Egy pillanat, egy ígéret, egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tanúk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltönygyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra.
12: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
13: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopron Fest. Július 2-3-4.
14: Masszőr, gyógytornász, gyógypedagógus vagy személyi edző vagy? Vagy csak van egy vállalkozói ötleted 584 négyzetméterre? Most itt a lehetőség. Sopronban a Győri út 48/A alatt az igényekhez kialakított környezetben kínálunk helységeket sokféle célra, 2x580 négyzetméteren. Csatlakozz hozzánk és építsd nálunk a praxisodat, karrieredet. Jelentkezés 0630 650 4750. Egy hívást megér.
15: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árértékarányú szeglemezes tetők. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: És most! Cookie Weekend, benne az After Party Show Cookie-val. Csak igazi, ma is láger megy.

Nagyon sok igaz, ima is legyen, megy az egyik SMS-t szól, szia Kuki, ma üzenetem kicsi szívemnek, nagyon hosszú az a napom, kevés az idő, mint veled vagyok, nem sokára tudom, kint sem. Megváltozik itt is mindent, igen, együtt leszünk sokat nagyon, bőven lesz erre alkalom, addig pedig álmodozva várunk a legszebb napokra, este várlak, ezt már kibírjunk, hiányzol, imád

Ez itt a Rádió Vagyon Sok, igaz, ima is legyen, mert az egyik üzenek itt szól. Szia, egy pörgös zenét szeretnék kenni Baraton elel. Az egyik teremben a legjobb pincérének, hogy bírja a napot, puszi. Livi, köszönöm. Ki a legjobb pincérenek? Ha? Livia, ha? És az egyik SMS itt szól, szuper vagy, Kuki, nagyon jól adod, csók neked és a kedves családodnak is, Juli,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Well, hello!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Végre itt a nyár. Élvezd ki a jüsszel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet, vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat.
4: Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Megérkezett a nyár és vele a hűsítő kedvenc. Jöhet egy jeges kávé, vagy inkább kettő. Júniusban a Gino cukrászdában egy jeges kávé áráért kettőt kapsz. Ne hagyd ki a nyár leghűsítőbb ajánlatát. Nem hallottad rosszul. Jeges kávé, egyet fizet, kettőt kapsz akció. Egész júniusban a Gino cukrászdában. Jeges kávé duplán, mert a nyár együtt a legjobb.
7: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
8: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
9: Walter Auto Kft. Sopron, Pozsonyi út 57-63.
10: Skoda.
11: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopron Fest. Július 2-3-4.
12: Figyelem, fesztivál rajongók! Most a Sopron Plaza elrepíthet a Sopron Festre. Megnyerheted a páros VIP fesztivál bérletek egyikét, ha legalább 5000 forint értékben vásárolsz a Sopron Plazában június 8-a és 22-e között. Vásárolj, regisztrálj, és ha szerencséd van, VIP belépővel élvezhetitek a Sopron Fest hangulatát 3 napon át. Részletek a Sopron Plaza weboldalán.
13: Váratlan kiadás. Sürgősen pénzre van szükséged. A Sopron aranya segít. A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpontegyeztetéssel akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron aranyát. Magyar utca 2.
14: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
15: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
16: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
17: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanálételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanálételfutár.hu.
18: MRI Ultrahang Labor. Magárendelések a legjobb szakorvosokkal. Gyors időpontok, 6
10: hatékony megoldások akár azonnali eredménnyel. Triton Life Aqua Medical Center Sopronban, az Alfa Parkban. Bejelentkezés 99-200-400.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi ma is.

0: Morning Show a Rádió 1-en.
1: Kívánság műsor, itt a Rádió 1-en, 20 óra ége van a túlsó végén, most kit köszöntsünk? Halló, halló!
2: Tessék!
1: A Sztelené, szia, hogy hívnak téged?
2: Jasmin.
1: Jasmin, na kinek szeretnéd küldeni ezt a jó kis Martin Garrix? Kinek szóljon?
2: Nem, az anyukámnak.
1: Anyukának, igen?
2: És igen, az anyukámnak.
1: Jó, oké, rendben, és mit szeretnél neki üzenni anyukának?
2: Hát, hogy szeretem.
1: Igen?
2: És igen, szeretem.
1: Oké, rendben. Köszönöm szépen a telefonát, és kívánok neked szuper kellemes estét, jó?
2: Viszont jó reggelt, jó.
1: Jó reggelt, jó van, oké. Na, buli volt tegnap, lehetett érezni, ha? Bár mondjuk nem csodálom, pláne ha egy Martin Garrix buliba mentek, akkor hír nyilván, egész éjszaka fönt vagytok, napközben alszotok. Érkezik akkor Martin Garrix, Butterflies, a legújabb.
0: Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Bencsó a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennek fiúk, remélem, hogy jól vagytok. A van a túlsó végén, most kit köszöntsünk, haló.
2: Hello, Kuki, Gizmo vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyunk.
1: Jól vagy.
2: Szeretném kérni a kezét.
1: Megkérted a barátja kezét?
2: Meg szeretném kérni egy adáson keresztül.
1: Most?
2: Igen.
1: Na, akkor hallgatunk.
2: Monika, szeretném azt, hogy legyél a feleségem, és én jobban összben oda leszek érted, és írni foglak, és jobbni foglak mindentől.
1: És hol van ma most a párod?
2: Szerbiában.
1: Jó. Hát figyelj, biztos vagyok benne, hogy iget fog mondani, és akkor mit szeretnéd kérni tőlem, és kinek szeretnéd küldeni? Parancsolj!
2: Nagy Bogi édest. Küldeném akkor Szabó Mónikának, Pálomnak, akkor neked, családodnak, akkor küldeném még Tamás Cikorának, és köszönheti.
1: Oké. Sok-sok boldogságot kívánok nektek, és szóljál, mikor lesz ez esküvő, jó? Oké, Gizmo?
2: Oké, rendben, oké.
1: Ciao, szia! De jó, előadásban megkérte a kezét, imádom egy ilyet, komolyan. Elérkezik Nagy Bogi Dash, jól leszek újra, Metzger Victoria, Rádió Remix, itt a Rádió Egyen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágernek.

0: Rocken Show a Rádió 1-en.
1: Hívásság műsor, 20 óra ége van a túlsó végén. Viki, hello Viki!
2: Szia, Kuki!
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyok. Jó. Valami pörgőszámot szeretnék kérni.
1: Oké, szabad tudni, kinek szeretnéd küldeni?
2: Anyinak meg magamnak.
1: Jó, mi lenne az üzenet anyukának?
2: Nagyon szeretem.
1: Nagyon szereted. Jó, van holnap, mi a program?
2: Dolgozni.
1: Dolgozni. Mondjuk ez egy egészséges dolog. Jó, akkor kitartást kívánok neked, Vikikém, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Köszönjük
1: vissza. Ciao, ciao, szia-szia. Kis cukiság volt, kicsit félénk, nem? Hertz, Pepper Disco Machine, Wonderful Life 25, ez következik most itt a Rádió 1-en. Gyerünk, Kukikám, indíts be!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: A vonal túlsó végén most ki ez van, szerencsém, szia, hogy hívnak téged?
2: Engem úgy hívnak, hogy Rozália.
1: Rozália! Szerbusz, Rozália! Hogy smint?
2: És kitalálja, mi a párom neve?
1: Nem. Mi a
2: találom? Kérdezj el, hogy jön meg.
1: Tessék?
2: A párom neve meg az, hogy Ricardo.
1: Ricardo. Jó van, oké, remény. És mit szeretnél neki üzenni?
2: Azt, hogy nagyon szeretem, meg azt szeretném neki üzenni, hogy nagyon szerettem, és szeretnék vele vacsorázni ma.
1: Vacsorázni ma, rendben. Jó vacsora nektek, jó sok-sok boldogságod. Köszönöm, hogy hívtál engem, jó?
2: Ó, szívesen.
1: Szia, hello, szia. Na, lányok, fiúk, hamarosan újra zen érkezik Radleton, Blood Running.
3: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Még hiányzik pár növény a kertből, vagy most álmodod meg az egészet? Az Éderkertben minőségi növények, hatalmas választék és szakértő segítség vár. Éderkert. Keres minket Sopron és Kóp háza között a 84-es főúton, vagy az éderkert.hu oldalon.
5: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
6: Lehet is.
5: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
6: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
5: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
7: Alpok Napelem Kft. Sopron. A napelemes rendszerek, elektromos autótöltők, a lakossági és ipari energiatárolók forgalmazója és telepítője. www.napelemsopron.hu
8: www.napelemsopron.hu.
9: Születésnap, csapatépítő vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás. Csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat és választhatok három egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, Jégverem fogadó. Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
10: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopron Fest. Július 2-3-4.
11: Nyári gokart táborok az új Soproni gokart pályán. Vezetési ismeretek, edzőfutamok, játékos versenyek és sok-sok gokartozás. További infók az új Soproni gokart pálya Facebook oldalon.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
3: Rádió.
0: Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi mai slágerek.

0: Bencsó a Rádió Egyen.
1: Valaki szeretnél üzenni valamit valakinek, de ki az aki? Szia, hogy hívnak téged?
2: Farkas Jessica Gizella.
1: Igen, és mit szeretnél üzenni?
2: A csapatomnak szeretném üzenni, hogy nagyon hiányozni fognak.
1: Ki a csapatod? Mesélj csak.
2: Kasi, röplabda.
1: Röplabda. És miért fognak hiányozni? Mert nyári szünet lesz?
2: Nem, hát vége van a szezonnak. És
1: akkor ez nem nyári szünet jelent? Ez nem nyári szünet?
2: Nem.
1: Nem. Oké, akkor ez micsoda? Csak sima szünet?
2: Igen, csak sima szünet, és vége van a röplabda szezonjának, és mennek el másik csapatba.
1: Ja, mennek el másik csapatban, értem. És te ott maradsz?
2: Igen.
1: Igen, jó, oké. Rendben, köszönöm szépen a telefonát, és kívánok nektek egy szuperkeremes nyaralást, jó?
2: Kösz. Kukiét.
1: Hello, hello, sziasztok. Érkezik nálunk Rai, Where is my husband? Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi ma is legyen, megy, iszok egy kis vizet, jó?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, kívánságműsor 20 óraig, a vonal túlsó végén. Ki ez ma szerencsém?
2: Jó estét kívánok, Viktor vagyok, de...
1: A mi újság, Viktor?
2: Köszönöm szépen, most felbosszantani készülök a környezetemet. Egy kis fűnyírás fog kezdeni ilyenkor.
1: Állítólag,
2: de
1: vigyázz, mert állítólag mondom neked, egy eső ma este, riasztás is.
2: Igen, ezt akartam mondani, hogy még az időjárás közben szólhat.
1: Igen.
2: Mert füvet nyírni vasárnap este kell, flexelni meg vasárnap hajnalban, mert akkor hatékonyabb.
1: Aha, és gondolom a szomszédok is örülnek neked, nem?
2: Így van leírva a leírásban.
1: Szerintem te jobban vagy mindenkivel ott, ahol laksz. Van ilyen érzésem.
2: Persze.
1: Jó,
2: oké. Szeretem megvenni a környező telkeket is, hogy ne legyen szomszédom.
1: Jó, nem vagyunk szomszéd. Oké. Vedd meg. Hát gyerünk. Én szurkolok.
2: Ne kelljen megvennem, hogy eltávolítsalak onnan, tudod?
1: Az jó. Na, te a Swift kiáltál tőlem, a legújabb dal tőle, kinek szóljon?
2: Sanyinak küldöm, aki szintén füvet nyír a Máximnyi vendégházába. Szolidálok vele.
1: Jó, van, oké. Jó lesz. Bandasztok akkor, jó, az. Jó, van, oké, rendben. Hát köszönöm szépen a telefonát, és azért vigyázz magadra, mert tényleg egy nagy esőt érkezik most, jó? Vigyázz, oké?
2: Köszönöm szépen! Ciao,
1: úgy lesz, oké, az egyik SMS, itt szólanak fiúk, csak felveszem a hegesztő szemüvegem. Szia Kuki, éppen hazafelé tartunk Budapestről, egy szuper napot töltünk itt a családdal, kirandultunk. Egy jó kis pörgős számot szeretnék a hazaútra, Dudara, Cuni, Feri és a gyerekek. Jó, akkor érkezik Taylor Swift, és a szám címe Applied. Yes, Kukikám, indíts be!
0: Cookie Weekend Show! Cookie Weekend Show! A Rádió 1-en!

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a vonal túlsó végén valaki nagyon-nagyon-nagyon elfáradt, ugye? Hello?
2: Igen.
1: Hogy hívnak téged?
2: Alex vagyok, de nem szeretnék kérni. Jó. Munkatársomnak vagyok az a munkából, a fáradok, ami pörgőse.
1: Jó, rendben, akkor jó pit kívánok nektek, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia-szia. Az eddig Weber üzenek itt szól. Szia, Kuki, nagy segítségre lenne szükségem. Tegnap este Budapest egyik szórakozóján találkoztam egy csodaszép lányjal. Őt szeretném megtalálni, talán hallgat most téged. Hosszú szökehaj, szemüveg, orr piercing, kék felsőben volt. Olvasd be ki, Alek, tudni fogja. Aláírás, piros poló, összhaj. Köszi szépen. Szaszá, szurkolok neked, ha? Szurkolok, hogy meglegyen, és... Induljon egy romantikázás, jó? Érkezik Ed Sheeran nálunk most, és a szem címe Azizan.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Rapid Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
0: 0620 3 111 111. Hívd most!
1: Kuki csak rád vár!

0: Kencsó a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a vonal túlsó végén itt van a mai utolsó telefonáló. Szia, ki ez, van szerencsém?
2: Szia, én Pancsali Andi vagyok.
1: Andi, honnan telefonálsz, melyik városból?
2: Körösszegapátiból.
1: Jaj.
2: Bihar megyéből.
1: Aha, mi újság?
2: Az a helyzet, hogy éppen sütögetünk, hol ez forít minket az eső, de én szeretnék jó kívánságot küldeni ennek a drága jó településnek és körzetének. És hajrá Magyarország, és mindenkinek jó erőt kívánok, és jó egészséget.
1: Jó van, ez egy szép kívánság volt, szép üzenet, köszönöm szépen, a telefonáltál, és én kívánok neked akkor egy jó sütögetést, jó, oké?
2: Köszi szépen, Kuki!
1: Ciao, ciao, szia, szia!
2: Ciao, ciao, szia!
1: Hello, hello! Hát akkor érkezik a legújabb Sam Felt, lennak fülk, és a szem címe Heart Like Mine. Alja, Kukikám, mire vársz? Indítsd be!

0: 1-en.
1: Előtt az az idő, hogy én búcsúzom tőled, de holnap este újra találkozunk itt a Rádió 1-en. Lesz egy kis meglepetés nektek, Dark Premier, igen. Most érkezik a diszkusi csapat egészen 21 óraig, ma este 9-től. Jó, az Geri, jó? Legyetek jók, szép estét, Kuki voltam, sziasztok!
0: Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest.
3: Július 2-3-4.
4: Te is olyan munkát szeretnél, amit szívesen csinálsz, és akár hivatásként tekintesz rá? Válaszd a VLS-t, ahol a munkaerőpiac legkeresettebb szakképzéseit sajátíthatod el. Szakmai képzések, továbbképzések, élő, online oktatással és gyakorlati helyen. A képzésekről érdeklődj személyesen Sopronban, vagy online. VLS.hu
5: VLS.hu.
6: Legyen a konyha az otthonod szíve. Tervezd meg új konyhádat nálunk. 3D látványtervezés, beépített gépek, mosogatók, vasalatok személyre szabva. Német Konyha Stúdió, Kapuvár, Szent István Király út 2.
5: www.németkonyhastudio.hu.
6: Térd be hozzánk, és tervezzük meg együtt álmaid konyháját.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
7: Emlékeztek, hogy bevezették ezt a pontrendszert, hogy a tankolsz, akkor egy kártyára kapsz pontot, és a Mekibe le tudod vásárolni.
8: Ez a hűségpontok, vagy igen, soha nem volt nekem ilyen.
7: Várjál, és apám precíz volt, úgyhogy mindig gyűjtötte a pontokat, és akkor hónapig odaadta nekem, hogy akkor menjetek a haverjaiddal. Figyelj, az volt az élet, te
9: oda mentél,
7: mondtad mindenkinek.
9: Senkire vettél a sajtburgereket.
7: Figyelj, amit lehetett, az. Belecsenésztem a szemüket, csak mondtam, ami van, üdítsétek ki a pultot.
8: Ebben nincs átmenet. Vagy azt mondod, hogy ebből big no, és semmit nem gyűjtesz, és nincs pontod, se üzemanyagkártyát, se
7: applikációt.
8: Vagy a másik véglet vagy full tele vagy, vagy azt mondod, hogy nem. Ne kérdezz meg, nem kérek kávét, nincsen kártyám, nem akarok hűségpontot, hagyjál végén, adj egy vizet, csinálj egy pontokat, hagyjál végén.
7: Ez az egész pontgyűjtés, ez egy párkapcsolat. Köztel is a cég között.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
11: Diszkó!
12: A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hambai PG-vel és Bárány Attilával.
13: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít Radio Show 3D-ben, vagyis Hambai PG-vel, DJ Juniorral és Bárány Attilával.
14: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is itt vagyok, támogatom az Attilát, és FM-en, webben, applikáción keresztül tartsatok velünk.
15: Ladies and gentlemen, my damon and herman, emlőszi, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, miért tisztelt nagy jön a publikum, jó magam, Hambai PG vagyok, és én nem tudom, hogy kit kell támogatni, de támogatom őt este 9-ig.
13: Jön Alex Kenji, és a Bamboli, ezt kellene támogatni egy jó remixel, de hát inkább az igazi mai slágerekkel megyünk tovább. Jó szórakozást mindenkinek!

0: 100% tisztaságú magas BPM tartalmú Adrian színnölő diszkosita, a rádió egyen bárányatil a mixa, itt van Hanvai PJ és én DJ Junior, és július 2-án megmegyünk a következő diszkosi partira, amely egészen pontosan Ráckevél lesz, a Dunapart Fest, a rádió egy is támogatja, csütörtökön a nyitónapon lesz, 3 órán keresztül pörgetünk mi diszkosi DJ.
1: Ezt akárhányszor ki fogod mondani nekem, mindig az Adrenalinról a Guinness rekord kísérletünk fog eszembe jutni, egyébként ugyebár Pizza and Music, Balázs Attil és jó magam Hanvai PJ 50 órán keresztül fogunk diszkozni és egyszerre pizzát sütni. További információk a social media felületén, tessék csekkolni.
2: Én pedig zene készítési rekord kísérletben vagyok, de nem foglalkozom a Guinness-szel egyáltalán. Annyi dalt csináltunk a producertársammal már idén, amennyit még soha az életben. Most már valami 57-88 körül tartunk. Jön egy Rádió 1-es kötelező, ezt mi így hívjuk magunk között, Fisher és a Tones and Nine, valamint a Favor, ebből a Business Mix ma este először itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger megy diszkosít, Rádió Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai Pícsivel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposokban többek között a vazulok, Elizeusok, Estellák, bár szerintem ez Estella, Herták, Stellák, Töltömök és Valérok, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Knizse Péter, Mészáros Zoltán, Dóka Dávid, Lukács Attila, Vallastyán Milán és Szilágyi Judit, Isten éltesse az ünnepelteket.
0: Ha már ilyen nagy köszöntésekben vagy, akkor én is megköszönöm Dunai Városnak tegnap, hogy akik szerették az és kedvelték az ibizai zenét, eljöttek és velünk együtt bulisztak, Schulzzal meg velem, köszi szépen.
2: Úristen, úristen, úristen, köszi Miskolt és köszi Balaton, nagyon-nagyon jók voltatok, és hát nálam abszolút most már lassan egy hónapja fókuszban a jövő szombat, 50. születésnapom a fővárosban, a pesti rakparton egy 5 órás szettel, tessék majd mindenkinek korán megérkezni jövő héten szombaton.
1: Most pedig elnézést kérünk, a magunk módján érkezik a diszkosít vadonatúj dala, ez a Sorry a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között.

0: Mackos, itt minden este a rádió egyen, több mint 20 évet, kemények vagyunk, mint a bika, majdnem mondtam, micsoda, mindegy, a patája, eszembe jutott, patája, jó, megvan. DJ Junior, Hanvai PJ és Bárány Attila a rádió egy stúdiójában.
1: Én kérem szépen, jövő hétfőn élőben mixelek itt a rádió egyen, és utána én elutazom, és azért, mert a kedvesemnek születésnapja van, külföldön leszünk, de jövünk vissza szombat este, mert ugye a Szelídi tónál fogok játszani majd egy nagy rendezvényen, két termes lesz, és nyilván nyári nyitott szórakozó, régen nagyon sokat pörgettem ebben a klubban, úgyhogy várom majd a szombat estét, remélem visszaérek.
2: Nagyon-nagyon fontos, hogy bármilyen sajátot, hogyha szeretnétek tőlem, amelyet idén 2026-ban készítettünk Roberto Vini és jó magam Hanvai PG, akkor írjatok nekem egy e-mailt a hanvaipg@hanvaipg.hu-ra, és küldök hozzájuk letöltő linket.
0: A jövő héten 4 fellépésem lesz, pénteken a Felvidéken, Rima szombaton kezdek a Szlovákiai Magyarok Fesztiválon, és onnan megyek Bogácsra az idei nyári szezonban először. Szombaton pedig Balosszögön zenélek DJ Valasz Fesztiválján, onnan pedig Salgótarjánba teperünk át, ahol a strandon lesz szabadtéri buli. Bővebb információ a rajongói oldalamon a Facebookon. Az szinte biztos, hogy a következő dalt mindenhol játszani fogom, független attól, hogy klasszik vagy nem klasszik, illetve ez egyébként vadonatúj. Jön I'm an Angel és a Moving to the Sun 2026-ban, Vincent Shellben a Disco Sheetben.

0: Ez a Rádió 1 is olyan diszkosi Radio Show, 20 éve itt vagyunk veletek, és megyünk bele a 21. évbe. Nagyon sok fellépésünk lesz, új dal jön, a Sorry, videoklippel, megjelenések, minden, úgyhogy készüljetek, ez az év is kemény lesz nagyon.
1: Volt már egy pizza kóstoltató kis rendezvényünk, ami nagyon-nagyon jó fogadtatást kapott, nagyon tetszett Balázs Attilának is egyébként, és minden esély szerint egyébként valamikor augusztusban lesz egy hasonló, erről majd jövünk hamarosan információkkal a diszkosi Facebookján.
2: Most pedig érkezik a folytatásban a heti dalpremérek egyikkel Charles D, Veszka és Beck. Ez a Can't Get Enough, itt a Rádió 1-en a diszkósítben, az igazi mai slágerek között.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger megy diszkosít Rádió Show, búcsúzik ma estére DJ Junior, Bárány Attila és jómagam, Hambay Pícsi.
1: Magamhoz ragadom a kezdeményezést, mert rohannom kell. A jövő héten elmondtam, 4 fellépésem lesz, és ezzel most már nem is akarlak untatni titeket. Ma azonban én pörgettem a lemezeket, a tracklistát előbb-utóbb megtaláljátok a diszkosít adások YouTube csatornán, és meg is köszönöm a figyelmet, holnap este 8-kor jövünk újra. Ennyi lett volna már a diszkosít, sziasztok!
0: Én DJ Junior voltam, holnap este hétfőn Émixlek élőben itt a Rádió Egyen, aztán utána elutazom, és legközelebb szombaton jövök vissza, amikor rögtön a Szelidi Tonál nyárító szórakozó régi korszakának dalait és élményeit dolgozzuk fel egy picit jó néhány kollégával, aki annó játszott ebben a bizonyos nyári nyitott szórakozóján, úgyhogy nagyon várom az eseményt, szombaton este tehát a Szelidi Tonál találkozhatunk. DJ Junior voltam, búcsúzom azzal, hogy minden elérhető a YouTube csatornámon, az új klippek is fönn vannak, valamint a Facebook oldalamon, szevasztok!
2: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hambay Pícsi voltam, fókuszban, jövő héten szombaton az 50. születésnapi partim a pesti rakparton, 5 órás exkluzív set, mindent fogok játszani, amit valaha játszottam a karrierem folyamán, és nagyon-nagyon fontos, hogy Balázs Attilával, aki ugyebár tavaly az olaszországi pizza világbajnokságon egyik kategóriában második helyzet lesz, idén csinálunk egy Guinness rekordot, amiben 50 órán keresztül ő süti majd a pizzát, jó magam pedig majd diszkozom. Erről további részletek a social media felületeimen. Én ma este ezzel búcsúzom, ennyi a diszkosi Rádió Show. Szevasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Well, hello!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harsson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
4: Július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Radio Show starts now. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Pihenés, nyaralás, ne adj Isten, munka, bármi is a program így vasárnap este, ígérem, jó társ, jó háttér lesz ő mellé. Wilcox a lemezjátszóknál innentől. Hello Wilcox, kezdjük el!
1: Ciao Geri, sziasztok! Nagyon szép nyárestét kívánok mindenkinek! Egy igazi buli beindító, vagy éppen levezető szettel, kinek mi tetszik, választhatok nyugodtan magatoknak, jövök, és ígérem, hogy nem okozok nektek csalódást. Amivel indítani fogom az órát, az Joel Coré, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

Minden este 9-től a Rádió 1-en. This is the World's Mind Radio Show. And the turntables now.

0: Ötletes, abszolút nyárestére való dance és house zenék ma este itt a Rádió 1-en. A Word is Mine Radio Show-ban Wilcox elemezjátszói mögött nézzük, hogy mivel jössz most.
1: A Rádió 1-es DJ-k, illetve a nagyvilágban a mainstream DJ-k nagy-nagy erőszeretettel játsszák Gordo zenét, ugyanis egy nagyon jó kis lágerről beszélünk, nem kevés marketinggel. Tőle hoztam tehát Gordótól a Lokót. Ezzel megyünk tovább itt a folytatásban a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban.

0: itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show vasárnap este. Vilkox a lemezjátszói mögött négyszer nyerte már el itthon az év producerének járó díjat. Mi a helyzet a saját dalokkal? Hány zenén dolgozol most otthon?
1: Köszönöm a kérdést, Geri. Most is folyamatosan vadonatúj zenéknek az írásánál a befejezésén vagyok. A rádióban is hétről hétre hallhatjátok a demo, illetve már a kész verziókat is. Például a Kipusson-on csak is itt játszom a Rádió 1-en, ami hamarosan meg fog jelenni hivatalosan is, illetve a Sundown című trekkemet csak is itt hallhatjátok a Rádió 1-en, ugyanis azt még nem hoztam ki hivatalosan, de hamarosan arra is sor kerítünk. A következő előadó nem csak a slágergyártásban remekel, ugyanis Medúza bebizonyította már az elejétől fogva, hogy nagyon jó kis fesztivál, illetve klub zenéket is tud készíteni. Amivel megyünk tovább, az Medúza és a Don't Wanna Go Home. Itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a World is Mine Radio Show Wilcox lemezjátszói mögött, és nagyon-nagyon fogtok örülni annak a zenének, amit most indítunk, egyszerre régi, egyszerre új.
1: A mai műsorban már beszéltünk arról, hogy Medúza képes nagyon jó kis rádiós lágereket készíteni, és említettem, hogy fesztivál himnuszokra is képes. A következő dal egy meghatározó elektronikus zenei előadó, Green Velvetnek a La La Land című trackjének a feldolgozása Medúza verziójában. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-et, a World is Mine Radio Show-ban.

0: játszói mögött Alex Kenji, Bambolé, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Ezek mind-mind jönnek 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. I'm a Sopronfest,
5: július 2-3-4.
3: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: starts now. The world is mine. Volt este 10, hello mindenkinek, ilyenkor vasárnaponként is ellátunk benneteket a legmenőbb dance és house zenékkel, ezeket még egy órán át Wilcox, aztán pedig 11-től Bricklake válogatja. Hello Wilcox, menjünk tovább!
1: Nagyon szép vasárnap estét kívánok a folytatásban is, egy olyan dallal indítjuk az órát, amit nagyon elkaptatok. Alex Kenji igazából évekig el volt tűnve, most viszont látszik, hogy megérkezett, újra itt van, nagyon jól érzi magát és jó slágerek készítésére képes, jöjjön tehát a bámból.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show Wilcox a lemezjátszóknál.
1: Időről időre készítek olyan dalokat, amit nem kifejezetten a klubokba szánok, hanem inkább ide a rádió szettjeimbe. Nagyon szeretitek és szoktátok is kérni a Not Ready to Love-ot. Ennek ellenére nem egyszer játszottam már bulikban is, inkább a bulik első részében. Jöjjön tehát tőlem a Not Ready to Love, itt a Rádió Egyen a World is Mine Radio Show-ban.

0: Night, a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Wilcox, mit teszünk erre?
1: A hétvégén voltam egy koncerten, amit megmondom őszintén, hogy én nem láttam igazán jónak, pedig nagyon szerettem az előadót. Szerintem nem volt jól felépítve a szettje, ugyanis egy jó szett az mindig katarzisokból és hullámoztatásokból áll. Szerintem egy igazán jó szettet egy ismert saját dallal kell mindig elindítani. Ezért szoktam játszani én is a fesztivál szettekben első trackként a Tequilát, amit nem mindig a legodavalóbb, viszont mindig a legjobban szerettek, és ez már meg tudja indítani, meg tudja alapozni a bulinak a hangulatát. Tehát amit most elhoztam nektek, mindennek az alfája és az omegája a karrieremben. Szóljon a Tequila az egészségetekre! Itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: nálunk szól.
1: Tudjátok, vannak azok a zenék, amikor egy buliban áldogáltok, nem igazán találjátok a helyeteket, majd aztán valami történik a táncparketten. Meghallottok olyan dalokat, amire elkezd járni a fejetek, és hú, azt érzitek, hogy itt megindult valami, egyből több kedvetek van az egész estéhez. Ez egy kifejezetten ilyen dal. Benja és a Come a Little Closer egy nagyon nagy kedvencem. Ezzel menjünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Hello mindenkinek, szokás szerint Bricklékkel zárjuk a hetet, innentől éjfélig ő mixel nektek. Hello Bricklék, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet. Érkezzen Joel Corytól és Galantisztól a Stay a Little Longer című slágere, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Nagyon köszönjük, hogy vasárnap este is itt vagytok, és minket hallgattok, nálatok a rádió egy szól is benne. A World is Mine Radio Show egészen éjfélig Bricklék itt mellettem a lemezjátszói mögött extra zenékkel. Nézzük, hogy mi a most.
1: Most érkezik Bizsú és Brandon közös zenéje, a Swagger Feet. Bizsú amerikai, Brandon pedig brit származású producer, és ebben a trackben egy vagány tech house hangzás hoztak össze, ami tökéletesen működik a klubokban. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: trendi, minőségi, abszolút előremutató elektronikus zenék ma este is a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem Brick Lake a lemezjátszóknál. Mivel jössz most?
1: Most érkezik Hypaton Auto My Head című zenéje. Az olasz producer az elmúlt évek egyik legnagyobb feltörekvő tehetsége, aki a klasszikus dance hangzásokat modern fesztivál energiával ötvözi ebben a trackben. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: CID és a Fancy Sheet vasárnap este a Word is Mine Radio Show-ban a rádió egyen Bricklake a lemezjátszóknál. Mit teszünk rá erre?
1: Most érkezik Gordo zenéje, a Loco Loco. Az amerikai Gordo egy keményebb lüktető klubtracket hozott össze, néhol egy kis old school hangzással megfűszerezve. Ez jön most itt a Word is Mine Radio Show-ban a rádió egyen.

0: Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Brick Lake! Brick Lake! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.
1: Let's go!

0: Itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show vasárnap este. Ha tetszett a mai adás, ne felejtjétek, mind a három mixet vissza tudjátok majd hallgatni holnaptól a mixek.radio1.hu és a mobil applikációnkban. Big Lake, mi jön ma a legvégén?
1: Zárásként a német producer Avajontól érkezik a Sleepless. Legyetek rosszak és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
0: Mára tehát köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap hétfőn jövünk megint 9-től. Mindenkinek jó éjszakát, szép ábokat. Ciao.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágermegy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és igen, ahogy eddig is megszokhattuk, nem lesz felesleges duma, csak a legnagyobb kedvencek egész éjszaka, a World is Mine után is, megállás nélkül, most például Ray Daltontól, ez a Do It Again, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 313.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Picit tempót váltunk, de maradunk a szenzációs zeneszerzőknél. Lady Gaga után Bibi Rexa a folytatásban, aki most egy Fateless dalt gondolt újra. Szerintem sok emlék előjön ezzel kapcsolatban. És aki nem ismerte régről, mert hogy simán lehet, hogy van ilyen, na az is imádni fogja. Ő Bibi Rexa és a New Religion itt a Rádió 1-en.

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Már fél egy is elmúlt kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek pedig pörögnek továbbra is megállás nélkül, és pörög tovább a világbajnokság is. Hát ilyen, hát nekünk picit furcsa időpontokkal, de hát most ezt kell megszokni. Azt egyébként tökéletesen tudjuk, hogy Alex Kendzsikinek drukkol, hiszen egy olasz DJ-ről van szó. Igen, bízik abban, hogy újabb világbajnoki címet szerez Olaszország.

0: Ennek nálatok reggel nagyon szeretem a Destit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
1: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai slágerben, egy köztük pedig Tóth Abigail és Accent a folytatásban. Mind a ketten ezerrel dolgoznak, sőt Tóth Abigail nemrég elárulta, hogy újabb külföldi felkérést kapott. Nagyon várjuk az eredményt, mert hogy ezt például imádjuk, a Sugar Daddy az igazi mai slágerek között most itt a Rádió 1-en.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Taylor Swift a folytatásban, akiről most olyat mondok, amit én sem tudtam korábban. Korábban ő modellkedett ugyanis, méghozzá különböző ruhamárkáknak, de nem celebként, még akkor az első albumát sem adta ki bőven, a 2000-es évek elején voltunk, és sima ilyen ruhás modellként tűnt fel különböző újságokban. Most meg egy kicsit mélyebben a zsebbe kellene nyúlni, hogyha fel akarnák venni modellnek az új ruhamárkánkhoz. Taylor Swift jön, az igazi mai sláger az Opel Light itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, mert mindjárt kettő, pici tempóváltás jön. Hello mindenkinek, és kellemes éjszakát, jó munkát! A Serial Remix után a Disturb the Sound of Silence-éből Olivia Rodrigo jön. Ez a Good For You, kellemes éjszakát!
1: Good for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi